önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. július 9-e csütörtök, déli 12 óra van. Mesekönyveket és plüssöket gyűjtöttek a Jópálya tábor diákjai a kórház gyermekosztályának. Első helyszínen tartották meg a Körösparti Vasutas Fúvószenekar koncertjét. Ötnapos rendészeti gyakorlaton bizonyítottak a Gál Ferenc Egyetem végzősei. Napközis tábor 1000 gyermeknek az Erzsébet helyi iskolában. Már is mondom a részleteket. A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara idén is megszervezte a Jópálya tábort 6.-7. osztályos diákoknak, ahol a pályaorientáció mellett a társadalmi felelősségvállalás is kiemelt szerepet kapott. A fiatalok mesekönyveket, plüssjátékokat gyűjtöttek, az adományokat pedig a Békés Csabai Kórház gyermekosztályának ajánlották fel. A tábor egy héten át tanműhely és céglátogatásokkal várta a résztvevőket, többek között a Békés Csabai Média Centrum szerkesztőségében is jártak. A szervezők minden évben egy nemes ügy mellé állnak, ezúttal a Békés Vármegyei Központi Kórház dr. Réti Pál Tagkórházának gyermekosztálya kapta a felajánlásokat. Mészárosné Szabó Anna, a kamara szakképzési osztályvezetője elmondta, a diákok örömmel csatlakoztak a kezdeményezéshez, és egyetértettek abban, hogy kortársaik számára gyűjtsenek. Lelkesedésüknek köszönhetően több mint 20 csomag érkezett az átadásra. Hangsúlyozta, hogy a tábor nem csak a szakmák és a továbbtanulási lehetőségek megismeréséről szól, hanem az érzékenyítésről, önkéntességről és felelősségvállalásról is. A gyerekek egyre tudatosabban figyelnek egymásra és környezetükre, és fontos, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék azokat, akiknek szükségük van rá. A programban a kórházi látogatás mellett a Skill Laboratórium megismerése is szerepelt, mert sok diák érdeklődik az egészségügyi szakmák iránt. Az első csomagot jelképesen dr. Kolozsi Anita, a gyermekosztály Békés Csabai részlegvezető főorvosa vette át. Mint mondta, nagy örömmel fogadták a fiatalokat az intézményben. Hozzátette, hogy mindennapi céljuk, hogy barátságos környezetet teremtsenek a kisbetegek számára, és egy-egy vizsgálat vagy műtét alkalmával, bátorító figurával ajándékozzák meg őket. A plüssök folyamatosan nagy segítséget jelentenek. Külön öröm, hogy ezúttal gyerekektől érkezett az adomány, akik együtt éreznek a kórházban lévő kortársaikkal. A látogatás során a diákok az osztály működésébe is betekintést kaptak, hogy lássák, a kórházi környezettől nem kell tartani. Mit kapunk a múltból és mit hagyunk magunk után a jövőre? Erre a személyes és egyetemes kérdésre keresi a választ Bányai Inez, öltözéktervező iparművész, akinek Hagyaték című önálló kiállítása kedden délután nyílt meg a Munkácsi Mihály Múzeumban. A Zsilinszky Mihály terem megtelt élettel és színekkel, amikor nagyné Martin Emília, a múzeum igazgató helyettese köszöntötte a vendégeket. A falakon és térben elhelyezett alkotások, textilkollázsok és festett bútorok, újra gondolt ruhák egy sokszínű textíliákból font virágcsokorként hatottak. A tárlatot Völgyes Éva képzőművész, a Békés Csabai Evangélikus Gimnázium művészeti tagozatának nyugalmazott igazgató helyettese nyitotta meg. A kiállítás kurátora Gyarmati Gabriella művészet történész arról beszélt, hogy egy élő alkotó estében a legfontosabb feladat a művész és a házigazda intézmény elégedettségének összehangolása. Mint mondta, az anyag összeállítása számára is tartogatott meglepetéseket. Hangsúlyozta, az elmúlt 10 év ben Bányai Inez művészete sokat változott, gondolkodása és látásmódja új irányt vett, ami a kiállítás egészén tetten érhető. A múzeumi kollégák is elragadtatással fogadták a látottakat. A tárlat alcíme és központi kérdése, mit kapunk a múltból és mit hagyunk majd a jövőre. Mögött személyes veszteségek húzódnak. A megnyitó előtt az alkotó kissé feszülten, de megkönnyebbülten beszélt érzéseiről. Inez elmondta, hogy számára különösen nagy jelentőséggel bír ez a nap, hiszen korábban nem volt kiállítása, és megható számára, hogy mindez szülővárosában valósulhatott meg. Az iparművész arról is beszélt, hogy ma már bátrabban nyúl vissza a múltba, és bátrabban tárja a nyilvánosság elé a személyes családi emlékeket. Üzenete egyetemes, fontos felismerni a család szerepét, és megbecsülni az együtt töltött időt. A kiállítást mindazoknak ajánlja, akik szeretnek nosztalgiázni, elmerengni a múlton, vagy éppen érdeklődnek a különleges vegyes technikák iránt. Bányai Inez öltözők tervezőként végzett, de alkotásaival maga biztosan lépi át a társművészetek határait, és izgalmas, sok rétegű világot teremt a látogatók számára.

0: A kedvezőtlen időjárás miatt nem a Jókai Színház előtt, hanem a Voke Békés Csabai Vasutas Művölődési Házban rendezték keddeste a térzenét. Az eső ellenére mintegy 130-an voltak kíváncsiak a Körösparti Vasutas koncert fúvószenekar hangversenyére. A nagy terem teljesen megtelt, sokan az aulából, sőt az épület előteréből követték az előadást. Mohácsiné Szeverényi Ágnes elmondta, hogy a hangverseny egyben a hétvégi négynapos erdélyi koncertkörút előfutama is volt. A zenekar a Békés Csabai közönségnek mutatta be azt a műsort, amelyet a következő napokban az erdélyi barátoknak is előadnak. A turné egyik állomása Kápolnásfalu lesz, ahol a Fúvós Fesztiválon szerepelnek, Szentegyházán pedig önálló koncertet adnak, valamint közös produkciókra is készülnek a helyi zenekarokkal. Az elnök kiemelte, hogy az utazás nem csak zenei, hanem közösségi élményt is jelent. A festői környezetben eltöltött néhány nap kiváló alkalom a csapatépítésre, amelyre az elmúlt hetek intenzív felkészülése után nagy szükség van. A Békés Csabai koncerten változatos műsor várta a közönséget. Felcsendült egy finn zeneszerző műve, majd a Coldplay legismertebb slágereinek fúvó zenekari feldolgozása is nagy sikert aratott. Könnyű zenei válogatás, olasz örökzöldek, Ennio Morricone emlékezetes filmzenéi és ünnepi magyar indulók is szerepeltek a repertoárban. A koncert elején Bálint Benjamin, a trombita szólam vezetője köszöntötte a közönséget. A fiatal zenész évek óta meghatározó tagja az együttesnek, jelenléte jól mutatja a fiatal generáció egyre aktívabb szerepvállalását. A szervezők előzetesen kijelölték az első helyszínt, erről a közösségi oldalukon tájékoztatták az érdeklődőket. A sikeres Békés Csabai hangverseny méltó felvezetése volt az erdélyi koncertkörútnak. A zenekar bizakodva indult útnak, hogy határon túl is megoszta közönségével a zene örömét. Intenzív élményekkel teli szakmai gyakorlaton vett részt a Békési Gál Ferenc Egyetem technikumának végzősi rendészeti tagozatos tanulói. A fiatalok 5 napon át erőnléti edzéseken, országos rendőri szerveknél és különleges szolgálati helyszíneken ismerkedtek meg a hivatás mindennapi kihívásaival. A június 29 és július 3-a között zajló gyakorlatot az intézmény igazgatónője Várszegi Éva szervezte. A program nem csak fizikai felkészültséget, hanem a modern rendőrségi szakterületek megismerését is cél. Tűzte ki. A pénteki zárónapon élménybeszámolók és értékelések formájában összegezték a hét tapasztalatait. A szervezők bíznak abban, hogy az exkluzív betekintés megerősíti a fiatalok elhivatottságát, és hamarosan a rendőrség kék csapatának tagjaiként köszönhetik őket. Az Erzsébet helyi általános iskolában idén is nagy sikerrel zajlik az 5 hetes napközistábor, amelyben csaknem 1000 Békés Csabai és környékbeli gyerek vett részt. A program elsősorban hátrányos helyzetű diákoknak és olyan családoknak nyújt segítséget, ahol nehezebb a nyári felügyelet megoldása. A tábor működését hetente több pedagógus és családsegítő szolgálat munkatársai biztosítják. Kovács Nézhatyin Ildikó táborvezető helyettes szerint a legnagyobb motiváció a gyerek szeretet és az élménynyújtás. Sok gyerek számára ez jelenti a nyári kikapcsolódást. A résztvevőket gazdag program kínálat várja. Dottózás, csapapark látogatás, lovastanya, Xbox és Wii játékok, valamint sportfoglalkozások és kézműves programok. A gyerekek zsetonokat gyűjtenek a részvételért, amelyeket pénteken ajándékokra válthatnak be. A tábor így nem csak felügyeletet biztosít, hanem valódi élményeket és új barátságokat is ad a csabai gyerekeknek. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok.
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
0: Felülvizsgálják a közterületi reklámok szabályait Békés Csabán. Elfogták a szotyros unokázós csalások egyik gyanúsítottját. Díszpolgári címet kapott Gyuha Attila és William Parkinson Vésztőn. Áramszünet lesz Békés Csabán 13-án a tervezett karbantartások miatt. Már is mondom a részleteket. Békés Csabán megkezdődött a településkép védelméről szóló rendelet felülvizsgálata, amely a közterületi reklámok elhelyezésének előírásait is érinti. A módosítások a jövőben a plakáthelyek szabályzását is befolyásolhatják. A város jelenlegi értékesíti a közterületi reklámfelületeket, és az elmúlt években több lakossági észrevétel érkezett a kihelyezett hirdetések minőségével, tartalmával és mennyiségével kapcsolatban. Sokan kifogásolták a rosszul karbantartott reklámokat, valamint a fényreklámok csak erős fényerejét és villódzását. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy a közterületi plakáthelyek száma az utóbbi években stagnált, sőt kissé csökkent. Hozzátette, hogy a rendelet felülvizsgálata már zajlik, így a reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályok a közeljövőben módosulhatnak. A város bevétele a közterületi reklámhelyek értékesítéséből 3 évvel ezelőtt 5,3 millió forint volt, 2024-ben 12,8-ra emelkedett, tavaly pedig 12,6 millió forintot tett ki. Békés vármegyei rendőrök elfogtak egy nőt, akit az úgynevezett unokázós csalások egyik elkövetőjeként azonosítottak. A gyanú szerint szatyor számra vitte el a pénzt és az aranyat a megtévesztett áldozatoktól. A nyomozás tovább folyik, a rendőrség a bűntársak felkutatásán dolgozik. Az elmúlt időszakban országszerte, így Békésben is több olyan eset történt, amikor csalók arra vették rá az áldozatokat, hogy pénzt és ékszereket akasszanak ki házuk kapujára. Így járt június 15-én egy 78 éves békés csabai nő is. Egy magát ügyvédnek kiadó férfi hívta fel, és azt állította, hogy a fia bajba került, elütötte egy fiatal lányt, és csak óvadék ellenében engedik szabadon. Az idős asszony összegyűjtötte megtakarított pénzét és aranyait, majd egy szatyorban kiakasztotta az utcakapura. Vendége érkezése miatt nem látta, ki vitte el a 7,5 millió forintnyi értéket. A Békés csabai rendőrkapitányság nyomozói azonnal megkezdték az adatgyűjtést. A vármegyei főkapitányság elemző és bűnügyi egységeivel együtt olyan információkat elemeztek, amelyek elvezethettek a szatyrot elvívő személyhez. A látókörükbe került egy román rendszámú autó és annak vezetője, egy román állampolgárnő. A járművet és a nőt is körözték, majd július 3-án a Szeghalmi Rendőrkapitányság füzesgyarmati körzeti megbízottjai kiszűrték a forgalomból, amikor egy másik autóval ismét megjelent a megyében. Előállították és csalás büntet megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették. A nyomozás jelenlegi adatai szerint a nő más megyékben és Budapesten is követett el hasonló bűncselekményeket több millió forint értékben. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a mostani sikeres intézkedés után is bárki kaphat ilyen telefonhívást. Arra kérik a lakosságot, hogy beszéljenek idős hozzátartozóikkal a telefonos csalások veszélyeiről. Ha valaki azt állítja, hogy egy családtag bajba került, azonnal szakítsák meg a hívást és ellenőrizzék a történteket a valódi rokon felhívásával.

0: Vésztőváros szombaton díszpolgári címet adományozott a Békés Csabai Születésegyuha Attilának és az amerikai William Parkinson régésznek. A több mint egy évtizede az Egyesült Államokban élő csabai professzor meghatottan beszélt az elismerésről, amelyet közös munkájukért kaptak. Juha Attila elmondta, hogy számára és kollégájának felemelő megtiszteltetés a díj. Felidézte, hogy amikor 2000-ben először érkeztek Vésztőre, még a régmúlt feltárása volt a céljuk, ám az évek során az itt van dolgunk szemléletből itt vagyunk otthon érzés lett. Hangsúlyozta, hogy küldetésük már a település páratlan régészeti örökségének megóvása és méltó bemutatása. A rendezvényen elhangzott laudáció szerint a kitüntető cím olyan magyar vagy külföldi állampolgárnak adható, aki a település határain túlmutató maradandó értékű és széleskörű megbecsülést kiváltó tevékenységet végez. A képviselő testület 2026-ban Juha Attilának és William A. Parkinsonnak ítélte oda az elismerést, akik több évtizedes tudományos, oktatási és örökségvédelmi munkájukkal nemzetközi szintre emelték Vésztő hírnevét. A Vésztőmágor történelmi emlékhely az Alföld legnagyobb teltelepülése, ahol egymásra rakódott régészeti rétege körzik az új kőkortól a középkorig tartó megtelepedés emlékeit. A helyszín különleges értéke a 86-ban megnyitott eredeti helyén megőrzött régészeti metszet, amelynek kutatásában a két régész a 90-es évek végétől új nemzetközi fejezetet nyitott. Közös történetük 98-ban kezdődött, amikor Parkinson, akkor a University of Michigan doktorandusza kutatási partnereket keresve Békés Csabára érkezett, és találkozott Juha Attilával, a Munkácsi Mihály Múzeum régészével. Egy hosszú beszélgetést végén a sör alátétre jegyezték fel a következő 5 év kutatási terveit, amelyből megszületett a Körös Regionális Régészeti Program és egy több mint negyedszázados szakmai szövetség. A kutatások modern, több tudományágat összekapcsoló módszereket honosítottak meg, és kutatók generációit vonzották a térségbe. A 2021-ben indult Vésztőmágor állagmegóvási és kiállítási program új irányt adott a munkájuknak, a feltárás mellett a látványszelvény hosszú távú megőrzésén és bemutatásán dolgoznak. Juha Attila ma több otthon között él, Békés Csaba és az amerikai Athens egyaránt meghatározó számára, de a nyári hónapokban immár 26 éve Vésztő válik első számú otthonává. A város közösségének szerves részévé vált barátokra és szakmai kapcsolatokon túlmutató emberi kötelékekre talált. Parkinson ma főként háttérmunkával segíti a térség örökségvédelmét, de minden év visszatér a csapathoz. Magyar nyelvtudása szinte tökéletes, a látogatóknak magyarul tart tárlatvezetést, ami tovább erősíti helyi megbecsültségét. A szöveg végén felidézett interjúban Attila korábbi életéről, Békés Csabai kötődéséről és szakmai pályájáról mesélt, valamint arról, hogy számára a régészet a múlt hiteles megismeréséről szól, nem pedig a kincsvadászatról. Előre tervezett karbantartást végez az MVM Démász áramhálózati Kft. Békés Csabán július 13-án hétfőn, ezért több utcában szünetel majd a villamos energiaszolgáltatás. A szolgáltató tájékoztatása szerint az áramszünet 13-án reggel 8 és délután 4 óra között várható, és az érintett területeken teljes időszakban nem lesz áram. Felhívják egyben a figyelmet arra, hogy a munkálatok idején a szolgáltatás szünetelni fog, ezért érdemes előre felkészülni, különösen azoknak, akik folyamatos működésű elektromos berendezéseket használnak. A társaság közölte, hogy áramfejlesztőt nem tud biztosítani, saját vagy bérelt agregátor használata előzetes, írásbeli engedéllyel lehetséges, amelyet legalább 5 nappal a tervezett áramszünet előtt kell benyújtani. A szolgáltató arra is figyelmeztet, hogy a hálózati berendezéseket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni, ezért mindenki fokozott óvatossággal járjon el.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Tuska János József, aki már fiatalkora óta gyűjt régi dokumentumokat, képeslapokat, naptárakat és fotográfiákat. Kollekciója mára több ezres nagyságrendű. János sok érdekességet megoszt a dokumentumok beszerzéséről, illetve a Békés Vármegye történelméhez kapcsolódó fényképekről, amelyek a múlt egy-egy darabját őrzik. Munkácsi Mihály, a Wenckheim család és az Árpád fürdő múltja is szóba kerül. Tartsanak velünk!

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Stúdiónk vendége Tuska János József, aki már fiatal kora óta gyűjt régi fényképeket, képeslapokat, főleg a Békés Vármegye múltjához kapcsolódóakat. Az évek során pedig több kiállítása is nyílt már kollekciójából. János, rengeteg izgalmas történettel érkezett hozzánk, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és üdvözöllek a stúdióban.
3: Üdvözöllek, Anett, és üdvözlöm a rádióhallgatókat is.
2: Ugye azt mondtam, hogy fiatal korod óta gyűjtöd már a fényképeket, egy picit mesélj róla, hogyan kezdődött ez nálad?
3: Egy idős barátom, Hankó József úr, egy szabadkígyósi ember, kutatta a Weinkheim családot, és nagyon jó barátságban voltunk vele, és mondtam neki, hogy jön egy vendégünk Moszkvából, és kértem, hogy mutassa meg, hogy valami különlegeset a kígyósi kastélya kapcsolatban, és bemehettünk a kápolnába, a Szent Anna kápolnába, és ennek kapcsán jutott eszembe, hogy kik lehetnek ezek a Weinkheimek. És elkezdtem utánuk olvasni az interneten, könyveket kerestem róluk, és ennek kapcsán indult el a gyűjtés.
2: Egyébként, amikor fiatalabb voltál, hogyan kezdődött egyáltalán az, hogy elkezdtél gyűjteni, honnan szerezted egyáltalán, hogyan kezdtél el kapcsolatokat képíteni, hogy a kollekciódat elkezd népesíteni?
3: Hát ez úgy alakult, hogy elkezdtem a Vaterán szétnézni, gyűjteni, vásárolni, utána az eBay-en, utána aukciós oldalakon, és ez a mai napig így is van. Most már kicsit azért nehezebb a gyűjtés, mert elég sok minden megvan már.
2: Mit lehet elmondani a gyűjteményedről? Nyilván már évek óta gyűjtöd, mennyi fényképed van, hogyan tárolod őket, tehát ez egyáltalán hogy néz ki, amikor hazamész, és akkor ott van ez a fénykép kollekció, ami ugye elég népes már.
3: Én úgy szoktam nevezni, hogy van egy gyűjteményszobám, és ebben a szobában úgymond fénymentes helyen vannak tárolva a dokumentumok, egy speciális Németországból vásárolt klórmentes tokban, és úgy, hát dobozokban eltéve, és állandó hőmérsékletet próbálok tartani abban a helységben, úgyhogy nagyon vigyázok ezekre a meglévő dokumentumokra, tehát hogy nagyon védem a fénytől, akkor ugye állandó hőmérséklet, mint ahogy a levéltárokban is szükséges tárolni, továbbá rendszerezem. Tehát elkezdtem rendszerezni őket, városok szerint, ugye a Weinkheimeknél is nekik több kastélyuk volt Békés megyében, vagy a Békés Csabán úgy szoktam, hogy az utak, az utcák, tehát úgy, hogy Kazinczy út, vagy pedig Andrássy út, vagy Bartók Béla út. Tehát szépen ugye elkezdtem rendszerezni, hogy azokhoz a területekhez milyen képeslapok kapcsolódnak. És darabszámra visszatérve, hát most már körülbelül olyan lassan 2000 békéscsabai képeslapom van, és dokumentumom, nagyon sok régi naptárom, vagy retro naptárom is van Békéscsabáról, és ugye azt látom, hogy a képeslapok száma is már csökken, amit kiadnak, vagy a naptárak száma is, tehát hogy egyre értékesebbé válnak ezek a régi dokumentumok.
2: Nagyon szép rajzokkal van ezek elkészítve, ezek a képeslapok. Kicsit művészesebb, amikor azt lehet látni, hogy egy igazi művész készített rá valamilyen kis portrét, vagy valamit.
3: Igen, tehát régen volt, hogy fekete-fehér képeslapok voltak, és ezeket bizonyos cégek kiszíneztek. És volt, hogy kicsit szabadabban, kicsit nem, de mégis színesebbé tették a képeket.
2: Akányszor elmegyünk valahova nyaralni, ugye sokszor lehet képeslapokat venni, ami ahhoz a városhoz köthető, vagy a történelméhez, és úgy lehet azt gondoljuk, hogy most csak egy képeslap, veszek egyet, odaadom a családomnak, a barátaimnak, de úgy nem gondolunk bele, hogy ez később mekkora érték lehet, ugye?
3: Pontosan, igen, pontosan. Hát én is van olyan képeslap, amit egy gyűjtőbarátomtól tudtam megvásárolni, de egy nagyon ritka képeslap, azóta se láttam olyat, és ő elköltözött Békéscsabáról, és azt mondta, hogy szeretném, hogy hozzád kerüljön, mert ezt látom, hogy te megfelelően tárolod, gyűjtöd, értékeled, és én szoktam mondani, amikor vásárolok, hogy én gyűjtő vagyok. Tehát nem értékesítek, hanem én megvásárolom, és megőrzöm azt a úgymond képeslapot vagy dokumentumot, sokszor szoktam is mondani, hogy én értékmentést végzek.
2: És nem csak az, hogy szépen tárolod, hanem digitalizálod is ezeket a fényképeket, tehát akár könnyen meg is lehet ezeket nézni az interneten keresztül, ugye?
3: Így van, pontosan. Létrehoztam egy weboldalt, az a neve, hogy antikfoto.hu, és ide az évek alatt feltöltöttem ezeket a digitalizált képeket. Hát ez elég nagy munka volt, mert sokan azt mondják, hogy ha kérnek tőlem egy képet, hogy szkenneljen be és küldjem át. Hát ez úgy működik, hogy a szkennelés a legrövidebb része, utána be kell forgatni ugye a képet, vagy ha éppen egy picit kell rajta retusálni egy régi sérülést, vagy bármit kiretusálom, úgyhogy elég sok munkaóra van mögötte, és mostanában elkezdtem azt, hogy információkat teszek a képek mellé. Tehát, hogyha hallok valamit, vagy magamnak lejegyzem, vagy pedig a weboldalra felteszem a képek alá az új információt, ami úgymond azt szoktam mondani, hogy ez az oldal mindig él és frissül, és bővül.
2: És nyilván nem csak másoknak, hanem neked is jó, hogy te is vissza tudod nézni ezeket az adatokat.
3: Abszolút. Ez így igaz, mert amikor volt, hogy a bolhapiacon van egy jó barátom, akitől szoktam vásárolni, a Gálberki Gyuri barátom, és sokszor volt, hogy talán megvan az a képeslap, talán nincs. És a weboldal ezért is jó, a saját weboldalon meg tudom nézni azt a képeslapot, hogy már megvan a gyűjteményemben, vagy sem.
2: Mikor jött el az a pont, amikor azt mondták, hogy kiállítást is szeretnének csinálni a te gyűjteményedből? Mikor volt ez az első kiállítás?
3: Erre pontosan nem emlékszem, de körülbelül olyan 2010 környékén lehetett. És az első kiállításom az a Wenckheim vonallal volt kapcsolatban, és Szabadkígyóson volt a kastélyban. Utána volt Lökösházán a Bréda kastélyban is, ott évekig tartó kiállításom volt. Most is készülnek oda a szép képek, másolatok, ugye digitalizált másolatok. Akkor hát Kígyóson ott több is volt, volt a kígyósi kastélyjátékokkal összekötve kiállításom, volt Békés Csabán is a Jókai Kollégiumban, és több helyen. Hát örömmel tölt el, amikor megalkotok egy kiállítást, és szeretek úgy ott lenni, hogy ne tudják, hogy az enyém. Természetesen az elején bemutatnak, de utána sokan nem figyelnek, vagy egyéb, és beszoktam menni a nézők közé, az érdeklődők közé, és a jó érzéssel tölt el, amikor egy régi, akár vagy retro Békés Csabai városképet meglátnak, és történeteket mesélnek egymásnak. És ez olyan jó érzés, hogy vannak emléked, jó emléked Békés Csabáról.
2: Te kicsit olyan vagy, mint az a filmrendező, aki csak úgy bemegy a moziterembe, és akkor nézi a nézőknek a reakcióját.
3: Pontosan, így van, és ez is örömmel tölt el, hogy látom, hogy örömet szereztem, és a további gyűjtésekhez energiát ad.
2: Sokan azt mondják, hogy a történelem elég száraz, de nagyon érdekes dolgokat lehet megtanulni belőle, meg egyébként felfedezni, főleg így lokálisan, mert nagyon sokan nem szoktak egyébként a lokális történelemmel foglalkozni, mert ugye nem igazán tanítják ezt az iskolában. Ugye lehet, hogy valaki már itt él sok évtizede, de csak mondjuk történetekből, vagy ilyen kis mesékből tud valamilyen érdekes történelmi szeletet így kiragadni.
3: Abszolút. Pontosan. Vettem például, vásároltam egy albumot az Árpád-fürdőről. Az építése, a működése látszódik, a hétköznapjai ugye az ott fürdőzőkről, és az is egy kis életképet ad. Tehát maga az épület az egy üres valami. És az emberek ugye megtöltik szó szerint élettel, történetekkel, és ezek a fotók is visszaadnak pár kis történetet, vicces jelenetet az elmúlt korszakból.
2: Persze, és ugye azt is lehet nézni, hogy egyáltalán mi volt akkoriban mondjuk a divat, vagy milyen szokások voltak, tehát nagyon sok minden kiderülhet akkor az ilyen fényképből.
3: Sokszor szoktam nézni, hogy milyen volt az út. Volt, hogy régen csak földút volt valahol, ahol most már teljesen aszfaltút van, vagy volt, hogy macskaköves volt az út, vagy egy épület mondjuk egyszintes volt, vagy maximum kettő, például ott Békés Csabán a főtéren az OTP épülete, az régen kétszintes volt. Majd leszették a tetőt és ráépítettek még egy emeletet, ezt se tudják sokan. Vagy van egy mellette egy épület, ami most a Kereskedelmi és Hitelbank, ott például az 56-os, amit így hallottam történeteket, 56-ban lőtték a tankot, majd a tank nem tudni, hogy jót akart vagy sem, de a lényeg az volt, hogy jól jött ki, mert fölé lőtt annak a területnek, ahonnan lőttek rá, egy erkély fölé, és így az épület egy része ott beomlott, majd visszaépítették, de már nem olyanra, mint eredeti állapotában. De ez is például a régi képekből derült ki számomra. Akkor például a városháza tetején, ott volt egy szoborcsoport, ami most jelenleg nincsen, és remélem, hogy egyszer majd átra visszakerül.
2: Hogyan sikerült megszerezni egy különleges Munkácsi Mihály portrét? Mi mindent árulnak el a fényképek az Árpád-fürdő és Békés Csaba múltjáról? Mindezekre választ kapunk a Tuska János Józseffel folytatott magazinbeszélgetésünkből, ami egy rövid szünet után folytatódik.

0: még több. Start Rádió.
1: Sajnos most a rádió hallgatók nem igazán tudnak belelátni, de egyébként nagyon sok archív fényképet hoztál el a stúdióba. Szerintem egy picit menjünk ezeken végig, mert nagyon érdekesek. Éppen itt van előttem is egy Munkács Mihályról készült fénykép. Erről egy picit tudnál-e beszélni?
2: Természetesen. Ez a kép Franciaországból került hozzám. Volt egy aukciós oldal, ahol én elkezdtem keresni Munkácsival kapcsolatos dokumentumokat, és utána, amikor ezt megtaláltam, nem volt olcsó, de úgy voltam vele, hogy szeretném, hogy ez visszakerüljön Békés Csabára, és legyen valami, akár egy kiállítás, vagy egy kiemelt darab, vagy ha bármi könyvbe tud bekerülni, akkor tovább fennmaradjon, és láthassák minél többen. Tehát nekem például a weboldalama is az volt a célom, hogy lássák az emberek. Hát ez egy úgymond 0-24 órás kiállítás, amit a világ minden részéről megnézhetnek. Van olyan ismerősöm, aki nagyon régen elszármazott Békés Csabáról, és ő például az unokájának szokta megmutatni a Békés Csabai régi képeket, hogy ne felejtsék el, hogy a, úgymond a Tata honnan származik, és visszatérve ugye a munkácsi kis relikviákra, van belőle már 3 különleges. Van például olyan is, ahogy Munkácsi bélyeg, olyat is vásároltam. Ezt is általában Franciaországból sikerült ezeket vásárolnom. Ott valahogy ugye jobban ismerték Munkácsit. Nagyobb híre volt. Hát vannak mellette még más dokumentumok, amik így évek alatt hozzám kerülnek. Valamit megvásárolok, valamit pedig ajándékba kapok, hogy tovább őrizzem. Vannak ugye volt IV, az állami építőipari vállalattól kiadványok, régi fotók, amit az államépítőben vállalat épített, akkor gyűjtöm például a Vídia. Volt régen, most a Vídia udvarnak nevezik, de a Vídia kereskedő udvar, Vídia vállalat, ott Tatán volt igazgató nagyon sokáig, és annak a cégnek most kezdtem el kutatni a történetét, hát jobban régi képek, régi dokumentumokat gyűjtök, akkor az evangélikus, szeretnék egy evangélikus kiállítást. Ez a következő célom, álmom, és Kutyai Pali barátom van ugye az egyháznál, és ő neki jeleztem is, és nagyon örült neki, támogat benne, úgyhogy ott is majd lesz egy elég nagy volumenű evangélikus kiállítás. Mindig vannak célok, mindig jönnek új ötletek, és a képeslapok hozzák, hogy az új fotók, az új ötleteket, hát megyek előre.
1: Mondtad, hogy aukciók során szoktál sokat beszerezni, de azért lehet, hogy valakinek mondjuk a padlásán, vagy valahol a szekrényében megbújnak ilyen nagyon értékes dolgok. Milyen történeteid kapcsolódnak ez?
2: Van egy, hát az elég érdekes volt, egy barátom szólt, hogy lomtanításkor talált egy ládát egy Békés Csabai utcán, és mindenképpen meg szeretném mutatni. Elmentem hozzájuk, kinyitottuk a ládát, és tele volt antik vagy régi Békés Csabai fotókkal, a 20-as, 30-as, 40-es évekből, és nagyon poros volt, és nagyon koszos, és elkezdtük külön válogatni. És ahogy válogattuk, akkor tettük azokat a képeket, amit úgy láttunk, hogy nem sérült, és még menthető, és egy elég értékes Békés Csabai fotógyűjtemény került elő belőle. Ez volt az egyik legérdekesebb történetem.
1: És amikor egy ilyen poros fényképet találsz, ugye mondtad, hogy nézzétek azokat, hogy melyik menthető meg, melyiket lehet ugye esetleg valamilyen módon retusálni, de mondjuk, hogyha találsz egy ilyen poros fényképet, akkor mi az eljárás ilyenkor? Hogyan tisztítod meg?
2: Hát lehet, hogy ha ezt most egy szakmabeli hallja, akkor fogja a fejét, de én úgy szoktam, hogy mondjuk hagyom egy pár napig. Gondolkozok, hogy hogyan lehetne megmenteni. Utána van egy nagyon finom seprű, egy finom kézi seprű, majdnem olyan, mint egy festőecset, és én azzal szoktam óvatosan leszedni, tehát fizikálisan leszedem a port róla. Voltak régi képek, amik úgymond már sérültek voltak, vagy nem megmenthetőek, azon volt, hogy több minden más módszerrel kísérleteztem, de a végső mindig ez maradt, hogy úgymond fizikálisan leszedem a port mind a két oldaláról, és utána pedig ugye ezekbe a klórmentes tokokba elhelyezem, valamikor digitalizálom, valamikor nem.
1: Nyilván ezek a régi képek teljesen más módszerrel készültek, más kemikáliákat használtak, tehát nagyon vigyázni kell arra, hogy ezeket azért valahogyan visszaad, az túlzás az eredeti állapotába, de azért az, hogy megtekinthetőek legyenek.
2: Pontosan. Tehát ugyanúgy azért víz nem érheti, tehát sokkal sérülékenyebbek. Ráadásul van olyan régi képeslapok esetében, többször volt már, hogy megérkezett a képeslap, megfogtam, és több rétegbe szétjött. Mert ugye ez egy több rétegből áll össze, és van olyan, hogy vissza szeretném tenni a tokba, ott is a sarka, nagyon kell figyelni, hogy ne sérüljön. Tehát ez egy türelemjáték.
1: Nem csak Munkácsi Mihályról hoztál fényképeket, hanem hoztál például a fürdőről is. Erről mit tudsz elmondani?
2: Ez az album, hát közel egy évbe telt, mire hozzám került. Egy nagyon jó barátoméktól sikerült megvásárolni, és nagyon megtisztelő volt, hogy végül nekem adták el. Ebből már volt olyan kép, amit felhasználtam, ami most az Árpád fürdőn belül található kis fotóparavánom, amit szerkesztettem pár éve, oda is kitettem belőle, és néha örömmel fellapozom. Vagy ha jönnek barátok, ismerősök, akkor meg szoktam nekik mutatni, és nagyon meglepődnek. Én nekem már természetes szinte mindegyik fotót ismerem fejből, de amikor olyan látja ezt, aki nem ismeri ezeket a régi képeket, akkor meglepődve láttam, hogy milyen örömet lehet vele okozni, és milyen kis mosoly megy az arcukra, hogy milyen szép volt régen ez a fürdő, most is természetesen, csak akkor még egy picit másabb volt, tehát ugye nagyobb volumenű volt, most már jobban a hétköznapokban van ez a fürdő.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy tényleg lehet látni azt, hogyan alakult át mondjuk a fürdő, vagy a körülötte lévő terület, ugye erről is van egy-két ilyen fotó.
2: Így van. Tehát a fürdő mellett volt régen az Árpád liget. És ugye amikor a fürdő kinőttem a területét, akkor hozzácsatolták ezt a liget részt, és ez most jelenleg is megvan. Látszik, hogy ugye nagyon idős öreg fák vannak, és magas fák, úgyhogy ezt is a fürdő karban tartja, használja, és ez régen ráadásul több épület meg volt építve, át volt alakítva, el lett bontva, és élt, tehát fejlődött a fürdő folyamatosan, és fejlődik most is.
1: Milyen fényképeket hoztál, még egy picit beszélj róluk?
2: Hát hoztam például, ami a hűtőház építéséről szól, az egy kis különleges, ami még számomra nagyon jó, a Kulik Gyula lakótelep, ott volt egy ABC, ami most jelenleg meg is szűnt, arról van egy nagyon szép, akkor a városházáról és a mellette lévő épületekről, akkor van olyan, ami még a Fiuméről készült, de a 80-as években, ugye akkor még az Andrássy úta egy részét lehetett használni, akkor a főtéren még ment a forgalom. Egy nagy kedvencem, az pedig, ami a Jaminában van most az STK, és az egy, hát úgy mondjuk, hogy rendház lett volna, templom és rendház, és ennek ez egy kapucinos rend volt, és ennek egy része meg is épült. A torony már nem épült fel, és ez lett végül, meg a mellette lévő épület is, ugye látszik itt a képeslapon, hogy az is megépült Jaminában, és ez lett az STK, vagy hát most mondjuk, hogy a rendelőintézet pontosabban. Másik nagy kedvencem a Körös Hotel. Én ott voltam, amikor le volt zárva, hát ugye fiatalként belógtunk az épületbe, készítettünk fotókat, körbejártuk, és ott voltam akkor is, amikor elkezdték bontani. Tehát a bontó brigáddal, csapattal összeismerkedtem, és elég sok fotót tudtam készíteni az épületről. Úgyhogy ez is egy nagy kedvencem, és a városnak egy nagy kis, hogy mondjuk, hogy történelmi része volt, sok története van mindenkinek, sok jó buli volt bent. Mesélték nekem, hogy 5 nyelven tudtak beszélni a recepciósok. És nem lehetett oda csak úgy bejutni, hogy én vacsorázni szeretnék, hanem időben kellett asztalt foglalni. Tehát egy elég híres étterme is volt. Akkor a malom, ami sajnos ugye leégett, arról is nagyon sok régi képeslapom van, megvan, hogy hogyan nézett ki először, amikor még kisebb volt, aztán a bővítés után, és hát megmondom őszintén, hogy amit én úgy tudok és sejtek, hogy elméletileg én fotóztam le az épületet belülről utoljára. Mert a leégés előtt körülbelül 1-1,5 évvel sikerült bejutnom az épületbe, és nagyon sok fotót készítettem. Azért is szerettem volna, hogy értékmentés legyen, hogyha átalakítják, átépítik, hogy hogyan nézett ki annó az épület. Úgyhogy hát sok van, nagyon sok szép képes lett.
1: Többek között az épületfotózás, illetve Tuska János József jövőbeli tervei is szóba kerültek a vele készített magazin műsorunkban, ami a szünet után folytatódik. Tartsanak velünk!

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Nem csak gyűjtesz, hanem te magad is fotózol. Mit lehet elmondani, hogy teljes mértékben inkább csak ilyen megörökítés szempontjából fotózol, vagy azért próbálsz kicsit ebbe a művészies fotográfiába menni, vagy neked hogy működik ez a fotográfia?
3: Inkább az épületfotózás. Tehát megörökíteni egy változást a városban. Mió Pali barátom ugyanezt szokta, hogy ha valami változás történik, akkor legyünk ott időben. Vagy szólunk egymásnak, vagy már tudunk egymástól függetlenül arról a változásról, és úgy szoktam mondani, hogy egy átalakítás vagy egy bontás előtt még érjünk oda.
2: De hogyha visszatérünk egy picit a kollekciódhoz, melyik az a darab, ami mondjuk a legrégebbi?
3: 1873-as dokumentum. Az egy levelező a Békés Csabáról. Az a legrégebbi.
2: Esetleg van még valamilyen érdekes történeted így a magával, mondjuk a városnak a történelmével, vagy mondjuk az, hogy hogyan jutottál egy-egy darabhoz így hozzá? Hozd meg velünk mindent.
3: Hogy, de természetesen. A Nádor szálló belsejéről van egy képeslapom, amit ugye említettem is, hogy azt egy barátom nekem szánta. Az nekem egy szívem csücske. Szóval az egy olyan ritka darab, amit tényleg azóta, ahogy mondtam is, nem találkoztam vele, meg az Árpád-fürdő talán még az, meg a sportcsarnokról készült fotósorozat, ami az alapozástól az elkészültéig bemutatja, hogy hogyan készült a Békés Csabai sportcsarnok.
2: Minden nap elmegyünk majdnem ezek mellett az épületek mellett, de nem gondolunk bele, hogy ez pontosan mikor is készült, vagy hogyan is készült, de ezek szerint akkor volt olyan, aki odament, és akkor lefotózta az első naptól mondjuk kezdve.
3: Így van, energiát, időt szánt rá, és nekem azt tetszik, hogy azt látjuk, ahogy mondod is, hogy felépült, ott van az épület. De hogy épült fel? Tehát ott vannak a munkások, hogy hogyan álltak a vas szerkezeten, milyen idő volt, napsütés. Tehát, hogy megmutatja azt, hogy még jobban tudjuk becsülni ezt az épületet.
2: Igen, tényleg ez, hogy kiragad egyetlen egy pillanatot mondjuk 70 évvel ezelőtt, vagy ki tudja mikorból, és akkor az utókornak megmarad abszolút.
3: Így van, pontosan.
2: És még az a szerencsé, hogy vannak olyanok, mint te, aki szépen megőrzi ezeket, és gyűjti, és értékeli.
3: Igyekszem, így van folyamatosan.
2: Mondtad, hogy szoktad nézni az embereknek a reakcióit, amikor van kiállításod. Van mondjuk ehhez kapcsolatban mondjuk valamilyen érdekesség, hogy mondjuk lehet, hogy valaki elment egy ilyen kiállításra, és akkor azt mondta, hogy hó, nekem is van otthon ilyen fényképen, pedig nem is gondolt bele, hogy ez mondjuk milyen értékes lehet, és akkor mondjuk egy ilyen kis kapcsolat kialakult így valakivel.
3: Igen. Volt olyan, hogy a Kígyósi kastélynak az egyik teraszának az eredeti burkolókövét úgy kaptam meg, hogy egy kedves ismerősömmel találkoztam egy kiállításomon, és mondta, hogy el fogja nekem hozni. Vagy Szelekovszki Laci barátom, Fafaragó barátom, ő is hozott nekem például a Postráki kastélytól egy-két ilyen kis járólapot és egyebet, azt is az egyik kiállításomon kaptam meg például tőle. Úgyhogy vannak olyanok, amikor hallok ugye a történeteket, vagy azt mondja, hogy van neki egy dokumentum, ennek kapcsán is elhozná hozzám, vagy nekem adná, szóval ilyen is sok van, vagy csak én annyit szoktam mondani, ha megengedik, hogy megnézem azt a dokumentumot, akkor már az is jó, mert akkor vagy beszkennelhetem, és visszaadom. Tehát, hogy van olyan Krisztina Grófnőről, Venkém Krisztina Grófnőről készült portréfotó, amit körülbelül 10-15 éve szeretnék megvásárolni egy ütőbarátomtól, de mindig azt szoktam mondani, nagyon rendes, hogy Jani, természetesen lehet, de cseréljünk. Ő gyűjt családapácát, és ennek kapcsán nekem gyűjtenem kell a családapácát, hogy egyszer egy értékes dokumentum cserét tudjunk végezni.
2: Gazdag gyűjteményed van, és rengeteg történetet ismersz. Tervezel-e esetleg valamilyen könyvet megírni ezzel kapcsolatban?
3: Nagyon régóta tervezem, mert többen jelezték, amikor akár egy előadást tartok, vagy a kiállításomon beszélek, vagy csak ott megkérdeznek egy-két képeslapról, és elég sokáig tudok róla beszélni, akkor szokták mondani, hogy ezt írjam le. Mert nagyon sok történet van a fejemben. Ugye, hogy szegény, sajnos Hanka Józsi bá barátom elhúnyt pár évvel ezelőtt, és én mondtam, hogy tovább viszem a gyűjteményét. És ezt a gyűjteményt, ezt úgymond nem egy levéltárba tettük, helyeztük el, hanem nekem van meg, és rendszerezve van, és folyamatosan bővítem, és ennek kapcsán tehát ugye mindig jönnek újabb és újabb történetek, amiket mostanában már azért leírok. És előbb-utóbb terben van egy kis füzet, egy kis könyv, majd valószínű, hogy meg fog jelenni.
2: ahogy így beszélsz, úgy tűnik, hogy téged sok helyen ismernek, és hogy volt már olyan, hogy mondjuk egy ilyen konzultáció miatt hívtak fel téged, hogy van-e erről fényképed, mutasd már meg, hogy nézett ki ez, hogy nézett ki az, mert mondjuk szeretnénk valamit restaurálni, vagy egyáltalán csak, hogy szeretnénk ezt a fényképet felhasználni valamilyen módon.
3: Nagyon sokszor van ilyen. Akár Budapesten, például Civertán, ők légi fotózással foglalkoznak, ott van egy jó ismerősöm, ők rendszeresen hívnak, hogyha újabb valami területet szeretnének feltárni, régi képeket keresnek Magyarországról, akkor az önkormányzatnál vannak jó barátaim, őnekik is szoktam segíteni, akkor könyvekhez nagyon sok képet adok, tehát ott is, ha látom, hogy jó az irány, akkor önzetlenül mindig igyekszem segíteni, hát meg ha felkérnek kiállításokra, akkor oda is szívesen megyek, és megmutatom sok embernek ezeket a sok régi képeket.
2: Eredetileg a Wenckheim család története érdekelte Jánost, ma pedig nagyon jó kapcsolatot ápol a család ma élő tagjaival, tőlük első kézből hallott érdekes történeteket, sőt még a család privát fénykép kollekciójába is bepillantást nyerhetett. A Tuska János Józseffel folytatott beszélgetés utolsó részét egy rövid szünet után folytatjuk.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Téged eredetileg a Wenckheim család története érdekelt, és ugye ebből szépen kialakult ez a gyűjtemény. Miért pont ez a család? Miért kezdett el téged foglalkoztatni?
3: Hát ez úgy alakult, hogy a Hankó József barátom által ugye Szabadkégyoson voltunk, bejutottunk a Szent Anna kápolnába, és akkor kezdtem el gondolkozni, amikor hazajöttünk, hogy oké, voltunk egy gyönyörű helyen, de ki az a család? Kik ezek a Wenckheimek? És hogy kerültek ide? Hát németes a nevük. És utána megtudtam, hogy egy osztrák nemesi család volt, és megkapták ezt a területet, beházasodtak ugye a Haruken családba, és szépen fejlesztették Békés Vármegyét most már ugye, és szépen mezőgazdasággal foglalkoztak, dohánytermesztéssel, vaskóik voltak ugye most már az elcsatolt erdélyi területeken, akkor erdészeteik voltak, tehát szépen úgy voltak vele, és ezt azoktól tudom, akik nek a szülei vagy nagyszülei ott dolgoztak, hogy akik náluk becsületesen végezték a munkát, azokra ők is odafigyeltek és vigyáztak. És ennek kapcsán elkezdtem az interneten kutatni, hogy kik a Wenckheimek. És Hankó József barátom kiadott egy könyvet, 2 évszázad a Wenckheim családdal című könyvet, és elkezdtem olvasni, és még jobban megérdekelt már a Wenckheim család, és ennek kapcsán ugye aukciós oldalokat megtaláltam, ott megvásároltam, amit tudtam, ugye képeslapokat és dokumentumokat. Ennek kapcsán jöttek ugye a Békés Csabai dokumentumok, mert néztem, hogy Wenckheim, Békés Csaba, és vásároltam ugye azokat is, és szép lassan az évek alatt kibővült egy nagyon szép gyűjtemény.
2: Engem nagyon érdekel a Pósteleki kastélynak a története, mert egyébként nagyon szép volt ugye az eredeti pompájában, és pár évvel ezelőtt találtam egy weboldalt is, amit hát akkor nem tudtam, hogy azt te indítottad el, de neked van ezzel kapcsolatban egy weboldalad is. Miért kezdted el elkészíteni?
3: Azért kezdtem el, mert gyűltek a dokumentumok, és gondolkoztam, hogy valahol ezt kéne publikálni. Én nekem nem az volt a célom, hogy ezért pénzt kapjak, vagy bármi egyebet, hanem az, hogy bárki megtekinthesse, vagy ha szakdolgozatot készít, vagy kutat, akkor innen lehessen információkat gyűjteni. És gondolkoztam, mi legyen a neve, de nagyon egyszerű volt, mert hát wenckheim.hu, és levittem az oldalt, és azóta is ez megvan. Ez körülbelül 2007 környékén indult ez a weboldalam, és oda folyamatosan teszem fel az új információkat, vagy hogyha valamilyen információ egy picit frissül, akkor bővül, akkor azokat mindig újra bővítem és frissítem.
2: Visszatérve a Pósteleki kastélyra, az interjú előtt mutattál pár nagyon különleges képet, főleg ugye a kastély belsejéről, amiket ugye szerintem senki nem nagyon látott még. Mesélj egy picit erről.
3: Ez is egy különleges képeslap. Amikor megláttam az aukción, akkor hát vigyázni kell, mert szoktam mindig egy határszámra, egy összeghatárt, de itt úgy voltam, hogy 6. haszagad, ez nekem kell, és szerencsém volt, enyém lett a képeslap, megnyertem az aukción. Utána az foglalkoztatott, hogy magában a kastélyban, ami ugye sajnos már egy rom, hogy ez hol lehetett. Úgyhogy elmentem kerékpárra a kastélyhoz, besétáltam, akkor még be lehetett menni a kastélyba szabadabban, és kerestem a megmaradt fal részletekből, vagy ami a kéménynyílás és egyéb, hogy hol volt ez a kis, hol készült ez a fotó. Azt tudtam, hogy a grófnak a szalonjában készült, vagy a dolgozó szobájában pontosabban, és végül megtaláltam. Úgyhogy elkészítettem egy fotót a mostani állapotról, és megvolt ugye az eredeti is.
2: Ez a weboldalon szerintem fent is van, nem?
3: Talán már feltettem. Igen. De most már logózva, mert sajnos sok képemet ellopták. Így.
2: Sajnálom, de legalább aki szeretné megnézni, az megtekinteti a weboldalon.
3: Így van, pontosan.
2: Ha a Wenckheim családról beszélünk még egy picit, milyen kapcsolataid vannak velük?
3: A Csák Ilona grófnő és Wenckheim László jó barátomék, velük tartom legfőképpen a kapcsolatot, de van több ismerős még a családból. Ők Argentinában élnek, de nagyjából 1/2 évet is szoktak tölteni Szabadkígyóson. Ők megvásároltak egy ingatlant a kastélyparkban, szépen elkezdték felújítani és folyamatosan újítják, és itt töltik a nyári idejüket. Velük nagyon szeretek beszélgetni, nagyon sok szép régi fotót mutatnak még a kastélyról vagy a családról, és jó velük találkozni.
2: Nyilván az, hogy fényképeket nézegethetsz, az is már egy nagy öröm, de az, hogy valakitől első kézből hallod ezeket a történeteket, tehát az biztos, ez felbecsülhetetlen.
3: Így van, pontosan. Hát pár éve hunyt el a Krisztina grófnőnek az unokája. Ő is Krisztina volt, és ővele én még személyesen többször találkoztam. Tehát az is egy különleges esemény volt.
2: nem messze Békés Csabától él, ugye Jean-Marie grófnő. Vele van valamilyen kapcsolatod egyébként?
3: Természetesen, köszönöm, hogy mondod, majd elfelejtettem. Vele is nagyon jó kapcsolat van. Egyszer egy repülőgép tervező fiatalember megkeresett, és volt neki egy fotója, amikor Józsi gróf, mert így nevezték, hogy Józsi gróf Kígyóson, volt egy magánrepülője. Az első világháború után ő kapta meg először azt a lehetőséget, hogy magángépbe repülhessen a magyar légtérben, és ez a repülő le van fotózva itt Szabadkígyóson a kifutópályán, és ott ül a gép végén a kis grófnő, a Jean-Marie grófnő, és amikor segítettem elég sok mindent, hát több mint egy évig ennek a repülőgép tervezőnek dokumentumokkal, információkkal a családról, akkor én a végén jeleztem neki, hogy szeretném megvásárolni ezt a képet. Majd ő kijelentette, hogy ez nem megvásárolható, hanem ezt ajándékba fogom megkapni tőle, a sok segítséget cserében. Úgyhogy hozzám került ez a fotó, beszkenneltem, és a nagyobb méretben kinyomtattam, és Jean-Marie-nak egyszer odaadtam ezt a másolatot, és nagyon örült neki. Ő nem is nagyon emlékezett erre, mert kicsi volt, úgyhogy onnantól kezdve már egyre jobb ismerettség alakult ki vele, és ha találkozunk, akkor ugye mivel én optikus is vagyok, ezért van úgy, hogy jön hozzám szemüvegért, akkor szoktunk beszélgetni a családról, akár új információkat mond, és nagyon jó példakép számomra, mert nagyon energikus hölgy.
2: Igen, én egyébként dobozi vagyok, tehát a dobozi általános iskolába jártam általános suliba, és emlékszem, amikor én is először láttam fényképet, hogy hogyan nézett ki egyáltalán az iskola. Tehát, hogy van olyan része, amit elbontottak, pedig gyönyörű volt. Nyilván nagy részét hozzáépítették, de egyébként kicsit azért fájó szívvel gondolok bele, hogy mennyi minden elveszett ilyenkor.
3: Pontosan, tehát az egy működő gazdaság volt. Tehát minden a dobozi, az ókígyósi, már sokan ókígyósinak is nevezik még mai napig, ezek mind működtek külön, önállóan, utána sajnos, hogy elmenekültek, és megmondom őszintén, a postelekinél tudom, 100%-ig, ott volt a Boros bácsi ismerősöm, jó kapcsolatban volt a kis grófnővel, és ő mesélte nekem, hogy a grófnő, meg a grófi család mondta, hogy ők most elmennek, 44 őszén, 44 valahogy, abban az időszakban, és mondták, hogy vissza fognak térni. Tehát ők tervezték azt, hogy visszatérnek, csak már nem volt rá lehetőségük. És sajnos, ahogy mondod is, elég sok mindent tönkretettek. Valahol megértem a háború végén, ugye nagyon sok épület tönkrement, szükség volt építőanyagra. Volt köztük, aki elvitte, kibontotta szépen, de volt, aki sajnos rombolt. Tehát vannak nekem könyveim, ahol le van írva, hogy micsoda rombolások történtek, és nem értékmentések.
2: Vannak ilyen tervek, hogy a Postaleki kastélyt visszaállítják az eredeti pompájába. Ha ez valaha megvalósul, és bármennyire szépen megcsinálják, nyilván nem olyan lesz, mint hogyha megmaradt volna, és mondjuk nem hordták volna szét, vagy nem rombolták volna az egyes darabjait.
3: Ez igaz. Itt igazság szerint az, hogy azon a helyen vissza lehetne igen építeni egy épületet, természetesen nagyon nagy költséggel, de úgy, mint ahogy akár egy várat, vagy egy régi műemlékjellegű épületet is megmentenek, menthető lenne, az biztos.
2: Milyen más sztoriaid vannak még így, ami a Venkeim családdal kapcsolatos?
3: Hát annól, amikor egyszer készültem egy kiállításra a Kígyósi kastélyban, egy kedves ismerősömnek jeleztem, hogy szeretném körbejárni a kastélyt, majd mondta, hogy nyugodtan, Jani, mehetsz, szabad a pálya, egyedül körbejárhatod pincétől padlásig. Na, éltem is a lehetőséggel, úgyhogy a szó szerint a padlást végigjártam, találtam egy kis titkos átjárót az egyik részről a másikra, pincébe is, amelyért tudtam, lementem, és egy minden termet végig tudtam nézni, nem kellett sietnem, önállóan, mint egy múzeumban, szó szerint, és ez egy olyan életre szóló élmény volt, ami örökké nekem pozitív marad.
2: Volt esetleg valami így a túra során, ami meglepett a kastélya kapcsolatban?
3: Hát, ami pozitív volt, hogy nagyon szép állapotban volt, így is, hogy régen volt a felújítás. Akkor megtaláltam az óra szerkezetet a padláson, az nagyon tetszett. Akkor ez a titkos ajtó, ami ugye egyik részről átvitt a másikba, majd később megtudtam, hogy van egy fél emelet a toronyban, az volt régen a fegyverszoba, az is egy különlegesség volt, nagyon más nem.
2: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál a stúdióba, nagyon érdekes történeteket meséltél el. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Köszönöm a meghívást, örömmel jövök máskor is.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Vendégem Tuska János József dokumentumgyűjtő volt. A vele készült a magazin beszélgetés elérhető a Körös Hírcentrum weboldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm figyelmüket, én Kovács Anett voltam, további kellemes rádiózást kívánok.
3: A Körös Hírcentrum hírei.
4: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Július 13-án és 14-ére kezdeményezte az országgyűlés rendkívüli nyári ülésszakának összehívását a kormány az alaptörvény 17. módosításának mielőbbi megtárgyalása érdekében. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter indoklása szerint az alkotmányos és intézményi változások végrehajtása nem tűr halasztást, mert az a hatalmi ágak közötti egyensúlyt és a közjogi intézményrendszer működését érinti. A parlament a kétnapos ülésen 7 előterjesztést tárgyalhat meg, köztük a rendvédelmi szervek átalakítását, a terrorelhárítási központ beolvadását a rendőrségbe, a pedagógusok sztrájk jogának helyreállítását, valamint a méltányossági alapú gyógyszer támogatások szabályozását. A véleménynyilvánítás szabadságának védelmében biztosít jogi védelmet a Védvonal, a szerda hajnalban őrizetbe vett Szakács István jobboldali influencernek. Cunyiné Bertalan Judit fideszes politikus a szervezet vezetője közleményében élesen bírálta az intézkedést, kifejtve, hogy a jelenlegi kormányzat politikai eszközként használja a rendvédelmi szerveket a véleményüket kifejtőkkel szemben. A politikus hangsúlyozta, hogy a legkiválóbb ügyvédek bevonásával járnak el az ügyben, és a jövőben is határozottan fellép. A politikai megtorlások, valamint a félelemkeltés minden formája ellen. Azonosította az első magyar gyanúsítottat a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda abban a nemzetközi hálózatban, amely nők elkábítására és megerőszakolására szakosodott. Az országos rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint szexuális erőszak büntette miatt rendeltek el nyomozást, miután a bűnbanda tagjai zárt online csoportokban szervezték meg partnereik bántalmazását, és a támadásokról felvételeket is megosztottak egymással. A magyar hatóságok házkutatást tartottak a gyanúsított a lefoglalt elektronikai eszközöket és az adattárolókat jelenleg is elemzik a kiberbűnözés elleni nyomozók.
3: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szeres. És még több.
3: Start Rádió.
4: Jó reggelt kívánok, belevágunk egy pénteki napba. Ez bizony a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Rádiózzunk együtt a következő 3 óra hosszában. Én itt leszek, és hozom a hasznos infókat, meg a jó zenéket.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Start Rádió. Jó reggelt, itt a Start Rádió. Már július 10-e van. Ma az Amáliákat köszönhetjük, hiszen péntek reggelők ünnepelnek. Rajtuk kívül még az Orrik, a Bekények, az Engelbertek is ma névnaposok. What is

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...
7: Startra.

0: Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió. Július 10-e van. 1856-ban ezen a napon született Nikola Tesla, a váltóáramos rendszer feltalálója. Calvin János francia származású svájci reformátor is ezen a napon született, mint ahogy Rózsa Sándor alföldi betyárvezér is.
1: Sokat nevet, sokat nevet.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggeli Start. Music Latte.
3: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Pillanatok kérdése és 7 óra lesz, csodaszép napot kívánok. Azt tuti, hogy most híreket mondunk, aztán a következő órában majd érdekességeket hozok, fontos információkat, úgyhogy érdemes a starttal tartani.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Nem küld sem fegyvert, sem katonát Ukrajnának Magyarország, de megbízható és konstruktív tagja marad a NATO-nak. Magyar Péter miniszterelnök az ankarai NATO csúcsról bejelentkezve közölte, hogy a tagállamok egy 70 milliárd eurós Ukrajnának szánt önkéntes pénzügyi támogatási deklarációt fogadnak el, amelyhez hazánk nem csatlakozik, és a segítségnyújtást a jövőben is kizárólag humanitárius alapra helyezi. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a helyszínen rövid egyeztetést folytatott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, akivel megállapodtak egy közeli kárpátaljai látogatással egybekötött kétoldalú találkozó részleteiben. A jövőben korlátozás nélkül csökkenthetők a megrendelések, abból a 45 milliárd forint értékű 4 éves tankönyvbeszerzési keret megállapodásból, amelynek felülvizsgálatát befejezte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a könyvtárellátó és az alföldi nyomda lemondott a kizárólagosságról, és a keretösszeg esetleges mérséklése miatt sem támaszt követelést az állammal szemben, ami kulcsfontosságú a kormány azon kiemelt céljának megvalósításához, hogy helyreállítsák a pedagógusok szabad tankönyvválasztását. A minisztérium emellett elindította a tankönyv kínálat bővítését célzó pályázatot is, amelyre eddig 826 kiegészítő kiadványt és digitális tananyagot küldtek be a kiadók. A kanyaró járvány terjedése miatt több kedvelt európai országban fokozott óvatosságra intik a nyaralókat a hatóságok. Franciaország, Spanyolország, Olaszország és Németország a megugró esetszámok miatt el is veszítette a kanyarómentes státuszát, miután az átoltottsági aránya szükséges 95%-os küszöb alá süllyedt. A rendkívül fertőző, kezdetben lázzal és kiütésekkel járó vírus súlyos szövődményeket, így tüdő vagy agyvelő gyulladást is okozhat. A szakértők arra figyelmeztetik a családot, hogy az utazási szezon előtt ellenőrizzék és szükség esetén pótolják a védőoltásokat.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Itt a Start Rádió 7 óra után járunk már. Jó reggelt, jó rádiózást! Péntek van, a hét egyik legszebb napja szerintem, úgyhogy rengeteg hasznos információval és érdekességgel készülök a folytatásban is.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
3: Miért nem termel a napelemem?
4: Mert koszos haver.
3: És kimossa le?
5: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
6: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve békés Csaba szívében.
8: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ágyfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
9: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
10: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
9: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
10: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
9: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
11: Ismerős a sziréna?
12: Ismerős a sziréna?
11: Szeretnéd, hogy neked is megszólaljon? Akkor vásárolj a Csaba Center üzleteiben 25 ezer forint összértékben. Húzz egy kódot az infópultnál, nyisd ki a széfet, és vidd haza te az 1 milliót. Részletek csabacenter.hu. Milliók várnak.
13: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parkettak, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár.
14: Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
15: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
16: Akkor nézz körül még egyszer.
17: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
18: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Gomoly felhős napos idő várható, csapadék nem lesz, az északnyugati majd a délnyugatira forduló szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 fok körül alakul. A hétvégén napos idő várható 31 fokos maximumokkal.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Reggeli Start Music Latte.
5: Start Rádió.
6: Szép péntek reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió sok zenével és most még többel. Azt hiszem az előrejelzésekben, hogy a hétvégén már azért 30 fok felett is lehetnek a nappali csúcsértékek, viszont nagyon jó, hogy éjszakára lehűl a levegő, felfrissül és legalább jól fogunk tudni aludni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Július 9-én indul az Egri borünnep Egerben az Érsekkertben. Július 9 és 11-e között Tiszatófest lesz Tiszafüreden, a fellépő közt a TNT, a Cosmix és a Groove House. Július 9-től 12-ig 24. lábatlani Blues Fesztivál lesz. Július 10-től 12-ig Rosé Fesztivál Villányban, bor, zene, gasztronómia. Július 18-án az Óbudai Kamara Zenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál rock legendákkal, Viki Dál, Varga Miklós, Kalapács, Rudán és Kalapácsolt Szintia.
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Start Rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reggeli Start. Music Latte. Music Latte.

0: Jó reggelt kívánok, ez Békés Csabán a Start Rádió, július 10-e van. Ezen a napon 1559-ben harmadik Henrik francia király egy lovagi tornán halálos balesetet szenvedett. Ezen a napon halt meg Miskolcon Latabár Endre színész 1873-ban, 1920-ban pedig piarista pappá szentelték Öveges József fizikus professzort.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Köszönöm, hogy együtt kezdjük a napot, ez a Start Rádió sok zenével, és most még többel a pénteki hangulatot igyekszünk megcsinálni rengeteg jó zenével, és persze majd 8 óra után is sok fontos hasznos információval, úgyhogy köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk.
1: Sok a zene?

8 óra is elmúlt már, jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió. Péntek van, rázódjunk bele ebbe a napba is, ebben az órában rengeteg hasznos információval és sok-sok jó dallal.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Visszatért a válogatott legendája, új kapitánya van Mexikónak. Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Miután véget ért Mexikó számára a hazai rendezésű világbajnokság, bejelentették, hogy a folytatásban új kapitánya lesz az Elitrinek. A világbajnokság után leköszönt ugyanis Javier Aguirre. A 67 esztendős tréner korszakos alakja a mexikói futballnak. Aguirre pótlását egy jóval fiatalabb, ám legalább hasonló elismerésnek örvendő szakember hivatott megoldani. A korábbi 148-szoros válogatott kiválóság Mexikó egyik legismertebb és legsikeresebb futballistájaként fejezte be 2018-ban aktív pályafutását, Márquez sokáig nem szakadt el a futballtól, hamar a helyi Atlas sportigazgatója lett, majd dolgozott az FC Barcelona utánpótlásában is vezetőedzőként. 2024 nyara óta Aguirre mellett a válogatott stábjában segítő volt. Rafa Márquez kinevezése több szempontból is észszerű döntésnek tűnik, egyedül a rutintalanság szólhat talán el, ám ahogyan a mondás is tartja, valahol el kell kezdeni. A mexikóiak pedig egy valamiben biztosak lehetnek, ahogyan a pályán, most azon túl is biztosan mindent belead majd az új kapitány.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: mostan.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha vasárnap,
4: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
5: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játék kuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
6: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
5: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
6: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
7: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
9: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
10: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
9: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
10: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
9: digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
11: Kinyílt a szép!
12: Enyém az 1 millió!
11: Te is szeretnél milliómos lenni? Akkor vásárolj a Csaba Center üzleteiben 25 000 forint összértékben. Húzz egy kódot az infópultnál, és nyisd ki a széfet. Ha kinyílik, tiéd az 1 millió. Részletek csabacenter.hu. Milliók várnak.
13: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
14: Internetix.
13: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
14: Internetix.
13: Díjmentes bekötés.
14: Internetix.
13: Legmodernebb optikai hálózat.
14: Internetix.
13: Megbízható, elérhető, korlátlan.
14: Internetix.
13: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
14: Internetix.
13: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
15: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
1: Reklámot hallottak.

0: Ez a Start Rádió. A nyár és a természetben történő túrázás nem zárják ki egymást. Az egyik legnagyobb hibája a rosszul időzített indulás. A reggeli órákban, mondjuk 6 és 9 óra között a hőmérséklet még kellemes, a nap nem tűzerősen, és hát persze a testünk is frissebb. Tervezzük meg úgy az útvonalat, hogy a legmegerőltetőbb szakaszokat teljesítsük a délelőtt folyamán. A délkörüli órákban lehetőség szerint pihenjünk meg egy árnyas fatövében, egy forrás vagy egy hűvös völgy közelében. A korai indulás ráadásul kevesebb turistát és csodás napfelkeltét is jelenthet.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
6: Start

0: Ez a Start Rádió, sok zenével és most még többen a nyári túrázásról beszélgettünk. Nagyon fontos, hogyha útnak indulunk, vigyünk magunkkal egy csomó vizet, de legalább 2-3 liter vizet, túra hosszától függően persze. Ne várjuk meg, amíg szomjasok leszünk, 15-20 percenként kortyoljunk egy keveset, akkor is, hogyha nem érezzük szükségességét. Ha tudjuk, hogy útközben nincs vízvételi lehetőség, vigyünk elég vizet, vagy csomagoljunk vízszűrőt. Az izzadás miatt ásványanyagokat is kell pótolnunk, banán, sós magvak, vagy éppen természetes izotóniás ital segíthet ebben.
1: Sokat nem, sokat nem. Még több. És még több.
2: Start Rádió.

0: És még több.
1: Start Rádió.
0: És még több. Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Tart Rádió.
1: 9 óra lesz, ami azt jelenti, hogy én már köszönöm szépen az elmúlt 3 óra hosszás figyelmet. Holnap is jövök reggel 6 órától együtt tölthetjük majd a napot.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Húlöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A francia válogatott 2-0-ra legyőzte a legutóbb negyedik Marokkot, csütörtökön a labdarúgó világbajnokság első negyed döntőjében. A franciák óriási lendülettel kezdték a mérkőzést, Bounounak már az első 5 percben kétszer nagyot kellett védenie, előbb Mbappé lövését tolt a szögletre, majd Upamecano fejesét is hárította. Negyed óra után tudta stabilizálni játékát Marokkó, és onnantól kezdve igyekezett hosszabban birtokolni a labdát, ezzel pedig csökkentette a nyomást a kapuján, de veszélyt nem jelentett a túloldalon. A franciák aztán egy gyors kontra végén büntetőhöz jutottak, Mbappé szerelték szabálytalanul, a hosszas videózás, illetve a szél által a büntetőpontról elgurított labda miatt eltelt percet nem tettek jól Mbappénak, akinek gyatra 11-esét Bounou úgy védte ki, hogy ki sem pattant róla a labda. Az ivószünet sem változtatott a meccsképén, csak a francia akciók voltak ígéretesek, az aranylabdás Dembélé lövése elkerülte a marokkói kaput, majd Bounou védett ismét egy nagyot. Az első félidő utolsó percei kisé eseménytelenül teltek, igaz, a franciák lőttek egy kapufát. A második játékrész csendesen indult, 10 perc elteltével viszont ritmust váltott Franciaország, szép helyzeteket dolgoztak ki, és a 60. percben Mbappé gyönyörű csavarásával megszerezték a vezetést, amit 6 perccel később Dembélé duplázott meg. Marokkó játékából továbbra is hiányzott az átütő erő, így a franciák kényelmes végjátékkal jutottak az elődöntőbe. Az afrikai bajnok Marokkónak ezzel a kudarccal megszakadt a 34 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozata, Mbappé 8. találatával pedig utolérte a góllövő lista élén az argentin Lionel Messit, aki az örök rangsorban már csak egyel előzi meg a francia riválisát. A kétszeres világbajnok franciák a keddi elődöntőben a spanyol-belga párharc győztesével találkoznak majd.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene,
4: sok a szene,
0: és még több.
4: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Startrádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sokat nem, sokat nem.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
0: Sok a szere?
3: Start Rádió.
0: És még több.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Francia kapussal kezdte a nyári erősítéseket az Arsenal. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az angol Premier League címvédője az Arsenal is megkezdte a nyári erősítések sorát Angliában. Az ágyúsok elsőre egy új kapust igazoltak Ilan Meslier személyében. A 26 esztendős francia játékos a szintén PL-ben szereplő Leeds United együtteséből érkezett, a hóri horgas közel 2 méter magas kapus szerződésének részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra a felek. Az Arsenal közleménye szerint Meslier-vel bővülnek, Mikel Arteta menedzser lehetőségei a kapus poszton is, David Ryan nem kérdés, az első számú hálóőre lesz a londoniaknak. Nagy kérdés azonban, mi lesz így a korábbi helyettes Kepa Arrizabalaga sorsa a klubnál. A Lorient nevelésű Meslier a 2019-20-as idényt követően előbb kölcsönbe, majd végleg a Leeds játékosa lett. Jelentős Premier League tapasztalattal már több mint 100 mérkőzéssel vértezte fel magát az angol élvonalban.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Sok zene és még több a Start Rádión, itt a Napi Laza, hozom a jó zenéket ma is, és a délelőtt és a munkaidő lazasságát, hogyha már ez a műsor címe is. Rádiózunk együtt egészen délig, a délelőtt utolsó 260 percét dobjuk fel ma is.
5: Start Rádió.
0: Hú, de laza!

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Társadalmi célú reklám.
3: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parkettak, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, ami jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
6: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
7: Akkor nézz körül még egyszer.
8: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
9: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
10: Kinyílt a szép!
11: Enyém az 1 millió! Nyertem, nyertem!
10: Ha te is szeretnél milliómos lenni, akkor vásárolj a Csaba Center üzleteiben 25.000 forint összértékben, húzz egy kódot az infópultnál, és nyisd ki a széfet! Ha kinyílik, tiéd az 1 millió! Részletek csabacenter.hu. Milliók várnak!
12: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
13: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
14: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
15: Főnök, megyünk a vásárba?
16: Milyen vásárba, Micike?
15: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
17: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
16: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
2: Reklámot hallottak.
18: Sokat
2: nem?
18: Sokat.
2: És még több.
18: És még több.
1: Start Rádió.
19: Let's go.

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
2: Sok zene és még több a Start Rádión, ez a Napi laza. Itt van a mai kalendáriumunk, nézzük a mai nap évfordulóit. 1856 emenapján született Nikola Tesla, a váltóáramrendszer feltalálója, illetve a mai nap szülöttje 1509-ben Calvin János, francia származású svájci reformátor, keresztény tudós is. Második Henrik francia király pedig egy lovagi tornán szenvedett halálos balesetet, mely után végleg betiltották a bajvívást. 1559 emenapjának elhatározása volt ez. És ezek voltak a mai nap érdekesebb történései.

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom BB döntőjáték hivatalos hangja a
0: Start Rádió.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napigazda szól, az első óránk pedig lassan a végéhez ér, de ne feledkezzünk el a mai névnaposokról sem, az Amáliák és az Ulrikak a mai névnaposaink, nekik nagyon sok boldogságot a mai napra és a mai névnapra. Én pedig a következő órában is hozom önnek a lendületet sok jó zenénkkel, és az egészségünk is fókuszban a következő órában.
1: Sok a zene, és még több.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem,
3: sokat
0: nem.
3: Még több.
0: És még több.
4: Start Rádió.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszól, meg annyi jó dallal vagyunk körülvéve a délelőtt utolsó 60 percében is. Hozom a lendületet, és nem sokára az egészségünk is fókuszban, a viszérbetegség gyógyszeres kezelésének lehetőségeiről beszélünk majd ma, nem sokára.
0: Napi laza, vedd könnyedén.
4: Start Rádió.
5: Start Rádió.
0: Hú, de laza.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napilaza szól, néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében. Az egyre melegebb idő beköszönte rendkívül jó hatással lehet a kedélyünkre, viszont rontja a viszérbetegek állapotát, a viszér láthatóvá válik és a panaszok is fokozódnak. Érdemes a vénákat és a vérkeringést belülről is megtámogatni a szakemberek szerint. Már a középkorban alkalmazták a rutaféléket ilyen jellegű problémákra. Manapság a viszértágulat gyógyszeres kezelésére bioflavonoidokat alkalmaznak, amelyek elsősorban a citrusfélék héjában találhatóak meg nagy mennyiségben. Érfal stabilizáló hatásuk a tágult vének tónusát javítják, segítik a nyirokkeringést és csökkentik a gyulladást. A viszérbetegség okozta a legfőbb panaszokat, a lábdagadást, feszülérzést, az éjszakai lábikra görcsöt bizonyítottan pedig enyhítik. Jó egészséget! A most érkező dal is legyen az egészségünkre!
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Startrád.

Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szól. Ennek a végéhez értünk, így köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt két órát. Holnap is jövök délelőtt 10-től persze, addig is minden jót és további jó rádiózást kívánok!

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene,
3: sok a szene,
0: és még több.
3: Start Rádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. július 10-e péntek, déli 12 óra van. Településrendezési módosítás készül a Szarvasi úti felüljárónál. Karbantartás után újra teljes nyitvatartással működhet a Csaba gyöngye. Módosul a csabai tekergő menetrendje. Új szeghalmi értékek kerültek nyilvántartásba. Már is mondom a részleteket. Békés Csaba honlapján nemrég jelent meg a közlemény, amely szerint település rendezési eszközök módosítását tervezik annak érdekében, hogy a Szarvasi úti felüljárónál megvalósulhasson egy új beruházás. A bejelentés után sokakban felmerült a kérdés, vajon ez jelenti-e a korábban emlegetett Mömax áruház építését. Az önkormányzat egy telepítési tanulmánytervet készített, amelyet jelenleg a partnerekkel véleményeztetnek. Az észrevételeket július 15-ig lehet megtenni. A dokumentum szerint a Szarvasi út mentén található, beépítetlen és használaton kívüli területen, ahol korábbi földmunkák nyomai is láthatók, egy 9750 négyzetméter alapterületű 10,5 méter építmény magasságú tárolócsarnok épülne. A csarnok környezetében térbetonburkolatot alakítanának ki a logisztikai folyamatok kiszolgálására, a Szarvasi út felőli oldalon pedig fásítást terveznek. A városi honlapon közzétett információk alapján azonban nem arról a területről van szó, ahol korábban évekig kint volt a tábla, miszerint Mömax épült. A mostani fejlesztés a Szarvasi úttól délre, Jamina felüli oldalon valósulna meg, míg a Mömax korábbi helyszíne a Szarvasi úttól északra található. A tervezett ingatlan a Szarvasi útról és a vasút sorról is megközelíthető. A tanulmányterv kitér arra is, hogy a környéken több üzlet és logisztikai telephely működik, így a gazdasági zónaként jelölt területen a tárolócsarnok építése nem járna hátrányos városképi vagy település rendezési következményekkel. Néhány éve jelent meg a hír, hogy Mömax áruház épülhet a Szarvasi úti felüljárónál, akkor Opauszki Zoltán jaminai önkormányzati képviselő arról írt, hogy az áruház 7300 négyzetméteres lenne, ebből 4780 négyzetméter eladótérrel és további 244 parkolóval közel 10000 négyzetméternyi zöld felület tartozna hozzá. A mostani fejlesztés azonban ettől eltérő területet érint. Június 24-e óta korlátozott nyitvatartással fogadta a látogatókat a Csaba Gyöngye Kulturális Központ, mivel az épületben átfogó karbantartás

karbantartási munkálatok zajlottak. A felújítás a végéhez közeledik, így az előzetes tájékoztatás szerint július 16-ától ismét a megszokott rendben működhet az intézmény. Varga Anna igazgató a behír.hu érdeklődésére elmondta, a 3 hetes korlátozás oka a teljes tűzjelző rendszer cseréje volt. Mint fogalmazott, a rendezvényterekben kiemelten fontos a biztonsági berendezések hibátlan működése, ezért vált szükséges jakorszerűsítés. A vezető felidézte, hogy a 2013-as átadáskor természetesen beépítettek tűzjelző rendszert, ám annak egyes alkatrészei ma már nem beszerezhetők. A cserét önkormányzati forrásból sikerült megvalósítani. Hozzátette, hogy a munkálatok ellenére több program, köztük a Sté Klasszik koncertsorozat is zavartalanul várta a közönséget, megfelelő óvintézkedések mellett. A szükséges katasztrófavédelmi ellenőrzést követően az intézmény július 16-án visszatérhet a teljes nyitvatartáshoz. Fontos módosítás lép életbe a csapai tekergő menetrendjében. Július 19-től vasárnaptól később indul majd Békés Csaba és a Balaton északi partja között közlekedő népszerű vonatjárat. A változásra Tóth Gergely, a Viharsarok vasútja oldalának szerkesztője hívta fel a figyelmet. Az idei első átszállás nélküli járat június 20-án indult Békés Csabáról, és a tekergő minden hétvégén, valamint ünnepnapokon közlekedik egészen augusztus végéig. A szerkesztőség a napokban maga is tesztelt a járatot egészen Balatonfüredig utazva. A menetrend július 19-től viszont módosul. A vonat július 18-án még 5 óra 6-kor indul, vasárnaptól azonban visszatér a korábban megszokott időponthoz, vagyis 5 óra 25-kor hagyja el Békés Csapát. A későbbi indulás kedvező lehet azoknak, akik más vonattal vagy busszal érkeznek a csatlakozáshoz. Az út Tapolcáig 6 óra 4 perc, Balatonfüredre pedig kevesebb, mint 5 óra alatt érkezik meg a szerelvény 10 óra 3 perckor. Tud Gergely a Facebook oldalon arra is felhívta a figyelmet, hogy a járatra helyi jegyváltása kötelező, a vonat másodosztályú kocsikkal közlekedik, a kerékpárok pedig csak a kijelölt helyen szállíthatók, és kerékpárhely foglalása is szükséges. A tekergő országbérlettel is igénybe vehető, a visszaindulás időpontja 16 óra 29, ekkor indul vissza Békés Csabára a járat.

0: Szeghalom képviselő testülete újabb helyi különlegességekkel bővítette a települési értéktárat. A testületi ülésen az értéktár bizottság beszámolt eddigi munkájáról, és arról is, hogy milyen értékek feltárását tervezi a közeljövőben. A bizottságot nemrég szervezték újjá, és több javaslat érkezett arra, milyen helyi sajátosságokat lenne érdemes felvenni az értéktárba. Korábban így vált helyi értékké az Ambrus mozgó és a Várhely. Most két újabb javaslatot terjesztettek a képviselők elé, amelyet a testület elfogadott, így ezek is hivatalos szeghalmi kuriózummá váltak. A testület elé került dokumentum szerint a bizottság további értékek feltárásán dolgozik. A centenáriumhoz kapcsolódva azt is kidolgozzák, milyen különlegességet képvisel a Péter András gimnázium, illetve Péter András munkássága. A tervek szerint a települési értéktár a Vármegye napon is bemutatkozik majd. A grémium javaslatokat készít az önkormányzat számára arra vonatkozóan, hogyan lehet hosszú távon megőrizni és gondozni a már nyilvántartásba vett helyi értékeket. Dr. Bacsa Vendel Békés Csaba jegyzője arról adott tájékoztatást, hogy rendelkezésre áll a megfelelő eljárás az elhullott galambok biztonságos eltávolítására. Kiemelte, hogy nagy valószínűséggel a tartós hőség és a szárazság okozta a madarak pusztulását. Elmondása szerint Békés Csabán jelentős számban élnek parlagi galambok, és az utóbbi időben az örvös galambok is egyre gyakoribbak. Hozzátette, hogy pontos okot nem tud megnevezni, de a nagy meleg és a folyadékhiány különösen a gyengébb egyedeket viselte meg. A jegyző arra kér mindenkit, hogy közterületen talált állati tetemhez, így a galambhoz se nyúljanak hozzá, és ne próbálják meg saját maguk eltávolítani. Ilyen esetben a gyepmesteri telepet kell értesíteni, ahol a szakemberek gondoskodnak az elszállításról. Július 10-én és 11-én rendezik meg Kondoros város kiemelt szabadtéri eseményét, a betyárnapokat. A kétnapos rendezvény gazdag program kínálattal várja a látogatókat, gasztronómiai különlegességekkel, bemutatókkal és könnyűzenei koncertekkel. Ribárszky Péter polgármester elmondta, hogy a fesztivál minden évben a kondorosi csárda és a korabeli betyárvilág hangulatából merít ihletet. Felidézte, hogy a csárda 1740 körül 8 út találkozásán elépült, és máig megőrizte szerepét. Ma már Békés vármegyei értékként is nyilván tartják. Hangsúlyozta, hogy a hagyományőrző, incsiklandó gasztronómiai kínálat és a változatos szórakoztató programok idén is felejthetetlen kikapcsolódást ígérnek minden korosztálynak. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Kérd te is dald a startradio.hu-n.
4: Kívánságműsor a Start Rádióban.
5: Imádom.
4: Jé, de jó zenék vannak itt.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A francia válogatott 2-0-ra legyőzte a legutóbb negyedik Marokkot csütörtökön a labdarúgó világbajnokság első negyed döntőjében. A franciák óriási lendülettel kezdték a mérkőzést, Bununak már az első 5 percben kétszer nagyot kellett védenie, előbb Mbappé lövését tolt a szögletre, majd Upamecano fejesét is hárította. Negyed óra után tudta stabilizálni játékát Marokkó, és onnantól kezdve igyekezett hosszabb birtokolni a labdát, ezzel pedig csökkentette a nyomást a kapuján, de veszélyt nem jelentett a túloldalon. A franciák aztán egy gyors kontra végén büntetőhöz jutottak, Mbappé szerelték szabálytalanul, a hosszas videózás, illetve a szél által a büntetőpontról elgurított labda miatt eltelt percet nem tettek jól Mbappénak, akinek gyatra 11-esét Bounou úgy védte ki, hogy ki sem pattant róla a labda. Az ivószünet sem változtatott a meccsképén, csak a francia akciók voltak ígéretesek, az aranylabdás Dembélé lövés elkerült a marokkói kaput, majd Bounou védett ismét egy nagyot. Az első félidő utolsó percei kisé eseménytelenül teltek, igaz, a franciák lőttek egy kapufát. A második játékrész csendesen indult, 10 perc elteltével viszont ritmust váltott Franciaország, szép helyzeteket dolgoztak ki, és a 60. percben Mbappé gyönyörű csavarásával megszerezték a vezetést, amit 6 perccel később Dembélé duplázott meg. Marokkó játékából továbbra is hiányzott az átütő erő, így a franciák kényelmes végjátékkal jutottak az elődöntőbe. Az afrikai bajnok Marokkónak ezzel a kudarccal megszakadt a 34 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozata, Mbappé 8. találatával pedig utolérte a góllövő lista élén az argentin Lionel Messit, aki az örök rangsorban már csak egyel előzi meg a francia riválisát. A kétszeres világbajnok franciák a keddi elődöntőben a spanyol-belga párharc győztesével találkoznak majd.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene, és még több.
4: Start Rádió.
5: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszatok? Én itt vagyok, készen állok, bízom benne, hogy hallgatóim is írják meg, aztán igyekszem teljesíteni. Megtalálnak bennünket a rádió weboldalán. Igen, és akkor gyorsan bemutatkozok. Géci Adrián vagyok, és mindenkinek szép pénteket kívánok. Itt a legelső kérésünk. Sziasztok, szeretném meglepni a kollégáimat egy vidám dallal. Kitartást a mai napra, és legyen gyorsan vége a munkaidőnek. Írta mindezt Kata.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
5: Kinyílt a szép!
6: Enyém az 1 millió! Nyertem,
5: Te is szeretnél milliómos lenni? Akkor vásárolj a Csaba Center üzleteiben 25 ezer forint összértékben. Húzz egy kódot az infópultnál, és nyisd ki a széfet. Ha kinyílik, tiéd az 1 millió. Részletek csabacenter.hu. Milliók várnak.
7: Miért nem termel a napelemem?
8: Mert koszos, haver.
7: És kimossa le?
9: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
10: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
11: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
10: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
11: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
10: digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
12: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
14: Akkor nézz körül még egyszer!
15: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
16: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
17: Miért szeretem a csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
18: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
1: Reklámot hallottak.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg! Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom BB döntőjáték hivatalos hangja a...
6: Start rád.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene is, még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. Így szól a következő kérésünk. Minden autóban ülőnek balesetmentes közlekedést, a hétvégi készülődéshez pedig sok energiát kívánok. Szóljon valami jó pörgős dal mindenkinek. Írta mindezt Péter. Köszönjük szépen az ő üzenetét.

0: És még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
4: Startrádió.
5: Startrádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérésünk az így szól. Sok szeretettel köszöntöm a családomat és minden hallgatót. Legyen szép péntekük, mosolyból ma se legyen hiány, írta mindezt Andrea.

0: hatalmas. Gulöröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A francia válogatott 2-0-ra legyőzte a legutóbb negyedik Marokkot, csütörtökön a labdarúgó világbajnokság első negyed döntőjében. A franciák óriási lendülettel kezdték a mérkőzést, Bounounak már az első 5 percben kétszer nagyot kellett védenie, előbb Mbappé lövését tolt a szögletre, majd Upamecano fejesét is hárította. Negyed óra után tudta stabilizálni játékát Marokkó, és onnantól kezdve igyekezett hosszabban birtokolni a labdát, ezzel pedig csökkentette a nyomást a kapuján, de veszélyt nem jelentett a túloldalon. A franciák aztán egy gyors kontra végén büntetőhöz jutottak, Mbappé szerelték szabálytalanul, a hosszas videózás, illetve a szél által a büntetőpontról elgurított labda miatt eltelt percet nem tettek jól Mbappénak, akinek gyatra 11-esét Bounou úgy védte ki, hogy ki sem pattant róla a labda. Az ivószünet sem változott osztatott a meccsképén, csak a francia akciók voltak ígéretesek, az aranylabdás Dembélé lövése elkerülte a marokkói kaput, majd Bounou védett ismét egy nagyot. Az első félidő utolsó percei kisé eseménytelenül teltek, igaz, a franciák lőttek egy kapufát. A második játékrész csendesen indult, 10 perc elteltével viszont ritmust váltott Franciaország, szép helyzeteket dolgoztak ki, és a 60. percben Mbappé gyönyörű csavarásával megszerezték a vezetést, amit 6 perccel később Dembélé duplázott meg. Marokkó játékából továbbra is hiányzott az átütő erő, így a franciák kényelmes végjátékkal jutottak az elődöntőbe. Az afrikai bajnok Marokkónak ezzel a kudarccal megszakadt a 34 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozata, Mbappé 8. találatával pedig utolérte a góllövő lista élén az argentin Lionel Messit, aki az örök rangsorban már csak egyel előzi meg a francia riválisát. A kétszeres világbajnok franciák a keddi elődöntőben a spanyol-belga párharc győztesével talál.
0: Gulöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
4: Start Rádió!

Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma július 10-e, péntek van. Ne felejtsék el felköszönteni Amália nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Mark González, chilei labdarúgó, de ma ünnepel Neil Tennant, zenész, a Pet Shop Boys együttes frontembere is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk. Hello!

0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk a hétvégén. Holnap folytatódik a napos gomoly felős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor északkeleten és nyugaton alakulhat ki. Továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz az északnyugati szél, holnap napközben majd 26 és 34 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. Vasárnap pedig megmarad a napos gomoly felős nyári idő, legfeljebb kevés kisebb záporral északkeleten. Élénk időnként az északi tájakon erős lett az északi szél. Vasárnap délután majd 26 és 32 fok várható.
1: Ritmus! Ritmus!

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
7: Start

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene, és még több.
3: Start Rádió.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Visszatért a válogatott legendája, új kapitánya van Mexikónak. Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Miután véget ért Mexikó számára a hazai rendezésű világbajnokság, bejelentették, hogy a folytatásban új kapitánya lesz az Elitrinek. A világbajnokság után leköszönt ugyanis Javier Aguirre. A 67 esztendős tréner korszakos alakja a mexikói futballnak. Aguirre pótlását egy jóval fiatalabb, ám legalább hasonló elismerésnek örvendő szakember hivatott megoldani. A korábbi 148-szoros válogatott kiválóság Mexikó egyik legismertebb és legsikeresebb futballistájaként fejezte be 2018-ban aktív pályafutását, Márquez sokáig nem szakadt el a futballtól, hamar a helyi Atlas sportigazgatója lett, majd dolgozott az FC Barcelona utánpótlásában is vezetőedzőként. 2024 nyara óta Aguirre mellett a válogatott stábjában segítő volt. Rafa Márquez kinevezése több szempontból is észszerű döntésnek tűnik, egyedül a rutintalanság szólhat talán el, ám ahogyan a mondás is tartja, valahol el kell kezdeni. A mexikóiak pedig egy valamiben biztosak lehetnek, ahogyan a pályán, most azon túl is biztosan mindent belead majd az új kapitány.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma július 10-e, péntek van, az évből még 174 nap van hátra, és akkor nézzünk egy-két érdekességet is. Például 64 évvel ezelőtt ezen a napon fellőtték az első amerikai távközlési műholdat, létrejött a televíziós közvetítés az USA és Nagy-Britannia között. 88 évvel ezelőtt ezen a napon Howard Hodges 91 óra alatt körberepülte a Földet, és 160 évvel ezelőtt ezen a napon Edison P. Clarke szabadalmaztatta a tintaceruzát. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.
0: Ritmus!
5: Ritmus!
0: A délutáni magazin!

0: Klasszikus ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.

0: még több.
1: Sport Rádió.
0: Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projektpartnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
5: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
8: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
7: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
8: Az időkapu nyitva, Gyula, Békés Csaba és környéke.
7: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
9: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
10: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallott.

0: ez a Start Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A kitartás olyan ajtókat nyit ki, amelyeket a tehetség egyedül nem tud. További szép pénteket, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Ritmus. A délutáni maga.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom BB döntőjáték hivatalos hangja a
5: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
3: Startrádió.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok ezen és még több. Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában jön az OMD és a Pandora's Box. Itt lesz majd a Swing of Sister, Bruce Hornsby és a Tears for Fears egy-egy dala is. Kellemes délutánt, hallgassátok a Startot, jó hétvégét. Itt a péntek délután mi mással kezdhetnék, mint a Pet Shop Boys-szal. Már is szól az Amaze of My Mind.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
3: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A francia válogatott sorozatban harmadszor jutott be a labdarúgó világbajnokság elődöntőjébe, miután 2-0-ra legyőzte Marokkót. Mbappé az első fél időben büntetőt hibázott, de később gólt szerzett, majd Dembélé is eredményes volt. Didier Deschamps szövetségi kapitány szerint egy pillanatig sem volt kérdéses, hogy ki jut tovább a párharcból. Kiemelte, hogy Mbappé példamutató csapatkapitány, akinek hatása messze túlmutat a góljain. A marokkói kapitány Mohamed Ouabi elismerte a franciák fölényét, ugyanakkor úgy véli, csapata a következő világbajnokságon még erősebb lehet. Mbappé számára egyébként különleges volt a találkozó, mert pályafutása 20. világbajnoki mérkőzésén lépett pályára, amivel az örök rangsor 12. helyére lépett előre, 8. góljával pedig beérte Lionel Messit a torna góllövő listáján, az összesített világbajnoki gólranglistán pedig már csak egy találat választja el az argentin világsztártól. Szombaton Anglia ellen folytathatja

0: történelmi menetelését. Norvégia, Erling Haaland szerint a párharc egyértelmű esélyese az angol válogatott, ezért a nyomás is rajtuk van. A 7 gólnál járó csatár különlegesnek nevezte az összecsapást, Angliában született, és a Manchester City játékosaként jól ismeri több ellenfelét is. Szlovákia szövetségi kapitány szerint a brazilok elleni siker nagyon bizalmat adott csapatának, de minden mérkőzés új történet, ezért senki sem bízhatja el magát. Ő is kijelentette, hogy Anglia az esélyesebb, de a brazilok ellen is ugyanígy léptek pályára. Ma este 9 órától jön a második negyeddöntő, Spanyolország Belgiummal csap majd össze.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ritmus. A délutáni magazin.
4: Start Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
4: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Ismerős a sziréna?
7: Ismerős a sziréna?
6: Szeretnéd, hogy neked is megszólaljon? Akkor vásárolj a Csaba Center üzleteiben 25 000 forint összértékben. Húzz egy kódot az infópultnál, nyisd ki a széfet, és vidd haza te az 1 milliót. Részletek csabacenter.hu. Milliók várnak.
8: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
9: Részletek ácsfa.hu.
8: Tetőt készítünk az álmoknak.
10: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
11: Mici, kell, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
12: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
13: Fénymásolás csak is a Kuttorban. De ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
11: Jó ötlet, Micike!
0: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Július 9-én indul az Egri Borünnep Egerben az Érsekkertben. Július 9 és 11-e között Tiszatófest lesz Tiszafüreden, a fellépő közt a TNT, a Cosmix és a Groove House. Július 9-től 12-ig 24. lábatlani Blues Fesztivál lesz. Július 10-től 12-ig Rosé Fesztivál Villányban, bor, zene, gasztronómia. Július 18-án az Óbudai Kamarazenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál rock legendákkal, Viki Dál, Varga Miklós, Kalapács, Rudán és Kalapácsolt Cintia.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...

perc múlva 3:44, ez a Starta 98.4-en az Amáriák ünnepik névnapukat. Az Amária női név a germán Amál kezdetű nevekből származik, a névképző egy gót királyi családra utal. Kedves Amáriák, boldog névnapot, és istenéltes a születésnaposokat. Az Irézsőrrel menjünk tovább itt az I Love to Hate You.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
0: Ritmus.
3: Ritmus.
0: A déli utáni magazin.
3: Startrádió.

0: kormányzathoz köthető szereplők, a kampány időszakban pedig több mint 10 000 embert meghatalmazott útján vettek fel a névjegyzékbe, ami felveti a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúját. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások, a munkálatok ugyanakkor a jövő héten véget érhetnek. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár az aratási koordinációs bizottság ülése után közölte, hogy a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de a szárazság miatt a betakarítás legalább rendben fennakadások nélkül halad. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke hozzátette, hogy búzából a tavalyihoz képest 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a belföldi ellátás a kisebb mennyiség ellenére is teljes mértékben biztosított. A véleménynyilvánítás szabadságának védelmében biztosít jogi védelmet a Védvonal a szerda hajnalban őrizetbe vett Szakács István jobboldali influencernek. Cunyiné Bertalan Judit fideszes politikus a szervezet vezetője közleményében élesen bírálta az intézkedést, kifejtve, hogy a jelenlegi kormányzat politikai eszközként használja a rendvédelmi szerveket a véleményüket kifejtőkkel szemben. A politikus hangsúlyozta, hogy a legkiválóbb ügyvédek bevonásával járnak el az ügyben, és a jövőben is határozottan fellépnek a politikai megtorlások, valamint a félelemkeltés minden formája ellen.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4:02. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Hát csak jó idő lett a végére, egy kicsit borongós még, de többnyire már napsütéses idő, és a hétvégén is egy olyan 30-31 fokos csúcshőmérsékleteket mérhetünk, tehát úgy néz ki, hogy az igazi nyár lassan-lassan visszatér. Ebben az órában hozom a Lightning Seas-től a Lucky Youth, érkezik Robbie Williams, a Jonas Brothers és a Beloved. Egyet a kellemes délutánci és jó hétvégét. A Starton ezt az órát Madonnával kezdjük, szóval a Papa

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Húlöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A francia válogatott sorozatban harmadszor jutott be a labdarúgó világbajnokság elődöntőjébe, miután 2-0-ra legyőzte Marokkót. Mbappé az első fél időben büntetőt hibázott, de később gólt szerzett, majd Dembélé is eredményes volt. Didier Deschamps szövetségi kapitány szerint egy pillanatig sem volt kérdéses, hogy ki jut tovább a párharcból. Kiemelte, hogy Mbappé példamutató csapatkapitány, akinek hatása messze túlmutat a góljain. A marokkói kapitány Mohamed Ouabi elismerte a francia fölényét, ugyanakkor úgy véli, csapata a következő világbajnokságon még erősebb lehet. Mbappé számára egyébként különleges volt a találkozó, mert pályafutása 20. világbajnoki mérkőzésén lépett pályára, amivel az örök rangsor 12. helyére lépett előre, 8. góljával pedig beérte Lionel Messit a torna góllövő listáján, az összesített világbajnoki gólranglistán pedig már csak egy találat választja el az argentin világsztártól. Szombaton Anglia ellen folytathatja történelmi menetelését Norvégia. Erling Haaland szerint a párharc egyértelmű esélyese az angol válogatott, ezért a nyomás is rajtuk van. A 7 gólnál járó csatár különlegesnek nevezte az összecsapást, Angliában született, és a Manchester City játékosaként jól ismeri több ellenfelét is. Solbakken szövetségi kapitány szerint a brazilok elleni siker nagy önbizalmat adott csapatának, de minden mérkőzés új történet, ezért senki sem bízhatja el magát. Ő is kijelentette, hogy Anglia az esélyesebb, de a brazilok ellen is ugyanígy léptek pályára. Ma este 9 órától jön a második negyeddöntő, Spanyolország Belgiummal csap majd össze.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus!
4: Ritmus!
0: A délutáni magazin!
4: Start Rádió!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
4: Ha vasárnap,
5: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
6: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
7: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Miért nem termel a napelemem?
9: Mert koszos haver.
8: És kimossa le?
10: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
11: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
12: Akkor nézz körül még egyszer.
13: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum. Férfi divat. A Csaba Center első emeletén.
14: Ismerős a sziréna?
15: Ismerős a sziréna?
14: Szeretnéd, hogy neked is megszólaljon? Akkor vásárolj a Csaba Center üzleteiben 25.000 forint összértékben. Húzz egy kódot az infópultnál, nyisd ki a széfet, és vidd haza te az 1 milliót. Részletek csabacenter.hu. Milliók várnak.
5: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
16: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
17: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az internetig szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

7 lesz 8 perc múlva. Ez a Start a 98.4-en. Az időjárásról néhány szóban. Holnap napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, itt sem igazán. Töfelé élénk lesz viszont a jellemzően észak-nyugati irányú szél. Hajnalban helyenként köd és pára is képződhet. Elég durva egy július közepe táján. Hajnalban 14 fok várható, ez sem sok. Holnap délután viszont 31 fokot mérhetünk. Vasárnap mindenhol hosszabb napos időszakokra számíthatunk, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Vasárnap hajnalban 16, míg vasárnap délután 30 fokot mérhetünk. No, hát ennyit az időjárásról. Most jön a King és a Love and Pride.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
0: Start Rádió.

0: Stadtrádió. Közlekedési információ.
1: A Gyula Furta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Dobozon több helyen aszfaltoznak. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. A 44-esen Békés Csaba és Gyula között marják az aszfaltot, egy forgalmi sávot lezárva. Jó utat!

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Kormányváltás nélkül a GDP 8,3%-a lett volna az idei hiány, derült ki az új kormány által elvégzett költségvetési átvilágításból. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az Európai Unióval kötött megállapodás és az eddigi intézkedések nyomán az idei évre várható hiány sikerült a GDP 7,5%-ára mérsékelni, a korábban elfogadott 3,7%-os céllal szemben. A tárca közölte, hogy a kormány augusztus végéig módosítja a 2026-os büdzsét, és új hiánycélt határoz meg,

0: benyomás állhat. Azonosította az első magyar gyanúsítottat a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda abban a nemzetközi hálózatban, amely nők elkábítására és megerőszakolására szakosodott. Az országos rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint szexuális erőszak büntette miatt rendeltek el nyomozást, miután a bűnbanda tagjai zárt online csoportokban szervezték meg partnereik bántalmazását, és a támadásokról felvételeket is megosztottak egymással. A magyar hatóságok házkutatást tartottak a gyanúsítottnál, a lefoglalt elektronikai eszközöket és az adattárolókat jelenleg is elemzik a kiberbűnözés elleni nyomozók.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, Marecki Zoltán. Még ebben az órában is hozzam a kiváló dalokat, például itt lesz a Lighthouse Family, jön a Queen és David Bowie közös dal, az Under Pressure, érkezik Charlie, Melanie Seal, szóval tényleg tök jó zenék ebben az órában, és mindenkinek kellemes délutánt és jó hétvégét, az Aerosmith-szel kezdünk, jön a Love in an Elevator.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Francia kapussal kezdte a nyári erősítéseket az Arsenal. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az angol Premier League címvédője az Arsenal is megkezdte a nyári erősítések sorát Angliában. Az ágyúsok elsőre egy új kapust igazoltak Ilan Meslier személyében. A 26 esztendős francia játékos a szintén PL-ben szereplő Leeds United együtteséből érkezett, a hóri horgas közel 2 méter magas kapus szerződésének részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra a felek. Az Arsenal közleménye szerint Meslier-vel bővülnek, Mikel Arteta menedzser lehetőségei a kapus poszton is, David Raya nem kérdés, az első számú hálóőre lesz a londoniaknak. Nagy kérdés azonban, mi lesz így a korábbi helyettes, Kepa Arrizabalaga sorsa a klubnál. A Lorient nevelésű Meslier a 2019-20-as idényt követően előbb kölcsönbe, majd végleg a Leeds játékosa lett. Jelentős Premier League tapasztalattal már több mint 100 mérkőzéssel vértezte fel magát az angol élvonalban.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
4: Start Rádió!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha vasárnap,
3: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
4: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játék kuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
5: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
5: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
6: Miért nem termel a napelemem?
7: Mert koszos haver.
6: És kimossa le?
8: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
9: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
10: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
11: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szeret. És még több.
12: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en. Csökkent a pollen terhelés, a pázsitfő félék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes szintet ér el. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma országosan a magas, a kladoszporiumé az alacsony tartományban alakul. Időjárási front nincs felettünk, a gyors melegedés hatására fejfájás, vérnyomás problémák jelentkezhetnek, de koncentráltság is felléphet. Az élénk erőszélben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, a záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen romolhatnak a látási viszonyok. Most jön Annie Lennox és a Walking on Broken Glass.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Start Rádió.

0: Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: A 44-esen Békés Csaba és Gyula között marják az aszfaltot, egyforgalmi sávot lezárhatnak. Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között félpályás útlezárással. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. A Gyula Furta összekötő úton vasúti átjárót építenek, Dobozon pedig több helyen aszfaltoznak. Jó utat a közlekedőknek!

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gól öröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gól öröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra van, sziasztok. Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. A Reczki Zolt, ha mégis ebben az órában biztos, hogy itt lesz John Secada által. Az If You Go, hallhatjuk az All Saints-től a Black Coffee-t, milyen Ziggy Marley és a Tomorrow People, valamint a U2 és a Fly. Kellemes délutánc, jó hétvégét. A Starton a Depeche Móddal folytatjuk. Szóval a Behind the Wheel.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A tornán eddig veretlen belga labdarúgó válogatott meglepetést okozna pénteken a Los Angeles-i negyeddöntőben, ha kiejteni a világbajnokságon még gólt sem kapó spanyolokat. A belgák bizakodva várják a negyeddöntőt, sőt Courtois úgy vélte, csapata legyőzheti a négyszeres Európa-bajnokot. A keretünkben mindenki tudja, hogy ez lehetséges, mert erősek vagyunk. Minden tornán vannak meglepetések a Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában és természetesen a világbajnokságon is. Fogalmazott az éppen Spanyolországban a Real Madridban futballozó 34 éves kapus. Hozzátette, az Európa-bajnoki címvédő kiejtése lenne a torna eddigi legnagyobb meglepetése. Rudi García szövetségi kapitány együttese az Egyiptom és Irán elleni döntetlennel kezdte a szereplését a tornán. Új-Zéland legyőzésével csoport elsőként jutott tovább. A kieséses szakaszban úgy tűnt véget ér a belgák számára a VB, mert a nyolcad döntőbe jutásért rendezett összecsapáson Szenegál két gólos előnybe került, végül azonban hosszabbításban sikerült a fordítás. A 16 között pedig a társrendező Egyesült Államokat magabiztosan 4-1-re verték. Természetesen Spanyolország az esélyes, játékosai kiválóan birtokolják a labdát, amikor pedig elveszítik, gyorsan visszatámadnak, folytatta a kapus, aki szerint döntő lehet, hogy csapattársai hogyan tudnak gyorsan az ellenfél védelme mögé kerülni. A belgákhoz hasonlóan a spanyol együttes is veretlen a tornán, sőt az eddigi 5 mérkőzésen még gólt sem kapott. Unai Simon az Athletic Bilbao 29 éves játékosának kapuját összességében már 609 percen nem vették be az ellenfelek. A példátlan sorozat a 4 évvel korábbi katari világbajnokság csoportkörében kezdődött, akkor Japántól kapott gólt a kapus, utána viszont a 8-as döntőben 0-0-ás döntetlennel hozta le a találkozót, beleértve a 2x15 perces hosszabbítást is. Teljesítményével Simon korábban már megdöntötte Iker Casillas 476 perces világbajnoki csúcsát a spanyol válogatottban, illetve az olasz Walter Zenga 517 perces abszolút rekordját is. A 8-as döntőben Luis de la Fuente szövetségi kapitány csapata visszavágott Portugáliának a tavalyi Nemzetek Ligájában elszenvedett vereségért, és Merino a 91. percben szerzett góljával került a 8 közé. Az egyszeres világbajnok 2010 óta először jutott el legalább a negyed döntőig, ráadásul az 1986-os mexikói világbajnokság negyed döntője óta nem kapott ki a belgáktól, igaz, a 40 évvel ezelőtti tornán is csak 11-esekkel esett ki, azóta 8 összecsapásukból 7 spanyol győzelem mellett a belgáknak csupán egy döntetlenre futott. A csütörtökön magyar idő szerint 21 órakor kezdődő mérkőzésen Onana biztosan nem lép pályára, mivel a belga középpályás keresztszallag szakadást szenvedett a legutóbbi Egyesült Államok elleni találkozón.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin. Start Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
4: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

Ez a Start a 98.4-en, jöjjenek az évfordulók, 170 éve született Nikola Tesla, a váltóáram rendszer feltalálója. 517 éve született Calvin János, francia származású svájci reformátor, keresztény tudós. 213 éve született Rózsa Sándor, alföldi betyárvezér, akinek nevéhez számtalan legendás és valódi rablás fűződik. 106 éve piarista pappá szentelték Öveges József, fizikus professzort. És 72 éve született a mai napon Neil Tennant, a Pet Shop Boys együttes énekese.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt? Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Start Rádió.

tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap 3-tól ismét hívek, addig is legyen szép napotok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
0: Sok a szeres. És még több.
3: Start Rádió.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Magyarországon a legnehezebb bírósághoz fordulniuk a szegényeknek az Európai Unióban, mivel az ingyenes állami jogi segítségnyújtás jövedelmi határai 2008 óta változatlanok. Az Amnesty International Magyarország legfrissebb kutatása rámutatott, hogy jelenleg csak azok jogosultak a támogatásra, akiknek a családi egyfőre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a 28.500 forintot, ami évente emberek százezreit fosztja meg a hatékony jogérvényesítéstől. A jogvédő szervezet Görög Márta igazságügyi miniszterhez fordult, és azt javasolja, hogy a küszöböt emeljék fel az aktuális minimálbér szintjére, amellyel éves szinten mindössze 1 milliárd forintból további 1,5 millió rászoruló juthatna ingyenes állami jogsegélyhez. Naponta közel 1600-1800 önkéntes segítségére van szükség ahhoz, hogy a hazai kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz és műtéthez rendelkezésre álljon a megfelelő mennyiségű vérkészítmény. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt közös közleményében kiemelte, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben jelentkeztek véradásra, ezért a biztonságos ellátás fenntartása érdekében fokozottan számítanak a lakosság segítségére. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet az országos véradási helyszíneken. A kanyaró járvány terjedése miatt több kedvelt európai országban fokozott óvatosságra intik a nyaralókat a hatóságok. A rendkívül fertőző, kezdetben lázzal és kiütésekkel járó vírus súlyos szövődményeket, így tüdő vagy agyvelő gyulladást is okozhat. A szakértők arra figyelmeztetik a családokat, hogy az utazási szezon előtt ellenőrizzék és szükség esetén pótolják a védőoltásokat. További hírekért és hasznos információkért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: úgy vélte, csapata legyőzheti a négyszeres Európa-bajnokot. A keretünkben mindenki tudja, hogy ez lehetséges, mert erősek vagyunk. Minden tornán vannak meglepetések a Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában, és természetesen a világbajnokságon is. Fogalmazott az éppen Spanyolországban a Real Madridban futballozó 34 éves kapus. Hozzátette, az Európa-bajnoki címvédő kiejtése lenne a torna eddigi legnagyobb meglepetése. Rudi García szövetségi kapitány együttese az Egyiptom és Irán elleni döntetlennel kezdte a szereplését a tornán. Új-Zéland legyőzésével csoport elsőként jutott tovább. A kieséses szakaszban úgy tűnt véget ér a belgák számára a VB, mert a nyolcad döntőbe jutásért rendezett összecsapáson Szenegál 2 gólos előnybe került, végül azonban hosszabbításban sikerült a fordítás, a 16 között pedig a társrendező Egyesült Államokat magabiztosan 4-1-re verték. Természetesen Spanyolország az esélyes, játékosai kiválóan birtokolják a labdát, amikor pedig elveszítik, gyorsan visszatámadnak, folytatta a kapus, aki szerint döntő lehet, hogy csapattársai hogyan tudnak gyorsan az ellenfél védelme mögé kerülni. A belgákhoz hasonlóan a spanyol együttes is veretlen a tornán, sőt az eddigi 5 mérkőzésen még gólt sem kapott. Unai Simon az Athletic Bilbao 29 éves játékosának kapuját összességében már 609 percen nem vették be az ellenfelek. A példátlan sorozat a 4 évvel korábbi katari világbajnokság csoportkörében kezdődött, akkor Japántól kapott gólt a kapus, utána viszont a 8-as döntőben 0-0-ás döntetlennel hozta le a találkozót, beleértve a 2x15 perces hosszabbítást is. Teljesítményével Simon korábban már megdöntötte Iker Casillas 476 perces világbajnoki csúcsát a spanyol válogatottban, illetve az olasz Walter Zenga 517 perces abszolút rekordját is. A 8-as döntőben Luis de la Fuente szövetségi kapitány csapata visszavágott Portugáliának a tavalyi Nemzetek Ligájában elszenvedett vereségért, és Merino a 91. percben szerzett góljával került a 8 közé. Az egyszeres világbajnok 2010 óta először jutott el legalább a negyed döntőig, ráadásul az 1986-os mexikói világbajnokság negyed döntője óta nem kapott ki a belgáktól, igaz, a 40 évvel ezelőtti tornán is csak 11-esekkel esett ki, azóta 8 összecsapásukból 7 spanyol győzelem mellett a belgáknak csupán egy döntetlenre futotta. A csütörtökön magyar idő szerint 21 órakor kezdődő mérkőzésen Onana biztosan nem lép pályára, mivel a belga középpályás keresztszallag szakadást szenvedett a legutóbbi Egyesült Államok elleni találkozón.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Sok a zene, és még több. Start Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Kóra Szilvia, énekesnő. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk.
3: Sok a zene,
5: és még több.
3: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Volt már veled egyébként olyan, hogy írtál egy dalt, és akkor ugye tudjuk, hogy milyen az, amikor valaki ír egy dalt, ugye abban a pillanatban rózsaszín ködben vagy, és fú, hát ez biztos, hogy be fog jönni, és nem találja meg a közönségét, és benned egy világ omlik össze. Ezt hát hogy persze, kezeled?
2: Persze, volt, az Unseen Dreams-nek volt a Titan Treader dal, az nekem abszolút nem tetszett, maradjunk ennyibe, és kiderült, hogy azt tetszett a legjobban.
1: Hogy az jó, igen.
2: Igen. És amire én meg azt gondoltam, hogy a Blurry Crossroads fog menni, igaz, ment, de jobban kedvelték a The Dance Reader-t. És nem értettem, hogy ez hogy, és akkor tanultam meg igazán azt, hogy az, ami bennem van, az én valóságom, már nem biztos, hogy az a valóság, ami a többi embernek a valósága. Persze természetesen vannak ilyen közép utak, ilyen arany közép utak, amikor tudjuk, hogy ha ezt hozzáteszük, akkor az biztos kelendő lesz, tehát vannak már ilyen nyalánkságok, falánkságok, de így azt gondolom, hogy ami másnak tetszik, az lehet, hogy mondjuk nekem nem. Ami meg nekem tetszik, az meg másnak nem fog.
1: Említettük a fiatalabb generációt, mit üzennél nekik, akik most kezdenének el zenélni, énekelni, akár hangszeresen, akár máshogy, mit üzensz nekik, hogy mire figyeljenek,
2: nem
1: mit
2: tudom,
1: vigyenek
2: méltó,
1: haza, mit vegyenek
2: magukkal.
1: Nem tudom,
2: magukkal. Hogy méltó vagyok-e én arra, hogy üzenhessek a fiatal generációnak.
1: Akkor mire figyeljenek, vagy adj egy tanácsot nekik.
2: A szívükre. Uh-huh. A szívükre. Éljék meg a pillanatot, és adják oda azt, ami bennük van. És ne féljenek, kell hozzá profizmus, ez tény és való, tehát profizmus nélkül nem fog működni a történet, de ami bennük van, tehát ők máshogy énekelnek. Figyelj, most hallottam voltam a Pókai Egon Művészeti Iskolának a évzáró koncertjén, figyelj, úgy zenélnek ezek a fiatalok, lezenélnek minket a csodába, tehát hogy olyan szívvel élekel, és nem volt baj, ha esetleg félre volt fogva egy hang, és olyan világklasszis tehetségek vannak, úgy énekel, hogy a mikrofon, érted, lángol a torka előtt, szóval éljenek, és adják ki azt, ami benne van a szívükben. Start Rádió.

0: és még több.
1: Vannak-e példaképeid? Akár privát szférában, akár zenészek közt?
2: Igen, például a Magyar Hajnal. Ugye ő hozzá 15 éve próbáltam felvételizni.
1: Hát jobb később, mint sokat.
2: Igen, és ez most jutottunk el idáig. Van például a Jennifer Hudson, Christina Aguilera, őket nagyon szeretem, Whitney Houston, de azt azért hozzátenném, hogy most, amikor már a Hajnalhoz járok, akkor így rájövök, hogy hoppá, ez csak technika.
1: Persze.
2: Tehát emögött azért ott volt egy kőkemény menedzsment, egy olyan élet, amivel lehetett menni, és oda lehetett tenni, és hírérték volt. Tehát azért a Hajna Setrix-től tanult, aki ugye oktatta őket, vagy például Beyoncé-t, szóval őket nagyon szeretem. A komoly zenében például a Maria Callas egy nagy példakép volt, vagy most is az, de a maiak közül is vannak olyanok. Hát a Radics Gigi elképesztően énekel, a Király Linda is elképesztően.
1: Igen, technikások nagyon.
2: Igen, ők is nagyon. A Veres Mónika is nagyon ügyes. A Rónai Orsi is nagyon ügyes. Szóval vannak itthon is olyan tehetségek, de mondom, a mai fiatalok, a Nagy Doriel, ő a Póka Egon Művészeti Iskolának az egyik növendéke, hát figyelj, elképesztő hangja van. Olyan stílusváltásai vannak, mint a Fólötekben, amikor mi csináltuk a Bossa Novákat, úgy kivágta az Éjkirálynő F-jét, mint a szél, és még operát is énekelt, vagy opera ének stílust, szóval fantasztikus tehetségek vannak. Minden evő vagyok, úgyhogy ugye mindig is meghallgattam ezeket az újdonságokat is, és hát a maiak közül is nagyon sok a tehetséges.
1: Beszéltünk nagyon-nagyon sok mindenről, ami ugye a múltban történt, na de hát beszéljünk a jövőről, mik a terveid. Akár a privát szférában, akár a zenei életben. Ugye említetted, hogy lesz majd egy dalfelvétel.
2: Nem csak egy, hanem egy albumot veszünk fel. A zenét visszahozom az életembe tudományszintre, és most már ahogy említettem, van egy vállalatom, és kibővítettem a tevékenységi kört, és a zenével is fogok foglalkozni, és azt hiszem, hogy talán majd rehabilitáció szinten is, az biztos, hogy nem fogom többé abba hagyni a zenélést. Már csak azért sem, mert van egy nagyon tehetséges kislányom, elképesztő hallása van.
1: Na.
2: És tökéletesen kristálytisztán visszaadja azokat a hangokat, amiket éneklünk, és néha eljön a Hajnalhoz énekórára, vagy voltunk a Ceglédi Katinál a tavaly, és akkor is eljött, és ő hát mint egy kis...
1: De ilyen abszolút szívat. Hallása van?
2: Igen, abszolút hallása van.
1: De jó, tök jó. Hát neki. Akkor örökölte.
2: Igen, örökölte. Hát nyilván, meg hát ugye az a környezet, ugye, hogy hallgatunk mindenféle zenét, ugye a kereskedelmi rádiókat is kell hallgassunk, mert az óvodában az óvis társai kívülről fújják a nem tudom milyen dalokat, úgyhogy ismeretes számomra a Pamkutya, tehát hogy ezeket a dalokat, pedig hát csak ugye 4 éves elmúlt a gyermek, de azért nagyon képben vannak.
1: Hát gyorsan fejlődik.
2: Igen.
1: Gyorsan nyit a világ felé.
2: Igen. Hát meg a Jégbarázs összes betét dalát.
1: Ja, igen, ez ismerős még 10 évvel ezelőttről, igen.
2: Igen, hát ez nem változott 10 éve óta sem, úgyhogy az összeset kell énekelni, és akkor hol Anna vagyok, hol Elza, és akkor énekeljük
1: ismerős,
2: a dalokat.
1: Ismerős. Igen. Na, Szilvi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, egy élmény volt, és sok sikert kívánok a továbbiakban.
2: Én is köszönöm szépen, sziasztok! Start Rádió.

Rádió. Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Új interjúval hétfőn 19 órától jelentkezünk. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza. Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Startrál.

0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Sokat nem, sokat.
2: És még több.
3: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Are you ready?

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Sok zene, és még több. Start Rádió.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
5: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A tornán eddig veretlen belga labdarúgó válogatott meglepetést okozna pénteken a Los Angeles-i negyed döntőben, ha kiejteni a világbajnokságon még gólt sem kapó spanyolokat. A belgák bizakodva várják a negyed döntőt, sőt Courtois úgy vélte, csapata legyőzheti a négyszeres Európa bajnokot. A keretünkben mindenki tudja, hogy ez lehetséges, mert erősek vagyunk. Minden tornán vannak meglepetések, a bajnokok ligájában, az Európa ligában és természetesen a világbajnokságon is. Fogalmazott az éppen Spanyolországban a Real Madridban futballozó 34 éves kapus, hozzátette, az Európa-bajnoki címvédő kiejtése lenne a torna eddigi legnagyobb meglepetése. Rudi García szövetségi kapitány együttese az Egyiptom és Irán elleni döntetlennel kezdte a szereplését a tornán, Új-Zéland legyőzésével csoport elsőként jutott tovább. A kieséses szakaszban úgy tűnt véget ér a belgák számára a VB, mert a nyolcad döntőbe jutásért rendezett összecsapáson Szenegál két gólos előnybe került, végül azonban hosszabbításban sikerült a fordítás. A 16 között pedig a társrendező Egyesült Államokat magabiztosan 4-1-re verték. Természetesen Spanyolország az esélyes, játékosai kiválóan birtokolják a labdát, amikor pedig elveszítik, gyorsan visszatámadnak, folytatta a kapus, aki szerint döntő lehet, hogy csapattársai hogyan tudnak gyorsan az ellenfél védelme mögé kerülni. A belgákhoz hasonlóan a spanyol együttes is veretlen a tornán, sőt az eddigi 5 mérkőzésen még gólt sem kapott. Unai Simon az Athletic Bilbao 29 éves játékosának kapuját összességében már 609 percen nem vették be az ellenfelek. A példátlan sorozat a 4 évvel korábbi katari világbajnokság csoportkörében kezdődött, akkor Japántól kapott gólt a kapus, utána viszont a 8-as döntőben 0-0-ás döntetlennel hozta le a találkozót, beleértve a 2x15 perces hosszabbítást is. Teljesítményével Simon korábban már megdöntötte Iker Casillas 476 perces világbajnoki csúcsát a spanyol válogatottban, illetve az olasz Walter Zenga 517 perces abszolút rekordját is. A 8-as döntőben Luis de la Fuente szövetségi kapitány csapata visszavágott Portugáliának a tavalyi Nemzetek Ligájában elszenvedett vereségért, és Merino a 91. percben szerzett góljával került a 8 közé. Az egyszeres világbajnok 2010 óta először jutott el legalább a negyed döntőig, ráadásul az 1986-os mexikói világbajnokság negyed döntője óta nem kapott ki a belgáktól, igaz, a 40 évvel ezelőtti tornán is csak 11-esekkel esett ki.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...
0: Start.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: music flow. Everybody everywhere, listen to the radio.
1: We watch the show, we watch the stuff on video for hours.
2: Sportrádió.
3: Sok zene és még több
4: Sportrádió.

szürke toxival, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. július 10-e péntek, déli 12 óra van. Településrendezési módosítás készül a Szarvasi úti felüljárónál. Karbantartás után újra teljes nyitvatartással működhet a Csaba gyöngye. Módosul a csabai tekergő menetrendje. Új szeghalmi értékek kerültek nyilvántartásba. Már is mondom a részleteket. Békés Csaba honlapján nemrég jelent meg a közlemény, amely szerint település rendezési eszközök módosítását tervezik annak érdekében, hogy a Szarvasi úti felüljárónál megvalósulhasson egy új beruházás. A bejelentés után sokakban felmerült a kérdés, vajon ez jelenti-e a korábban emlegetett Mömax áruház építését. Az önkormányzat egy telepítési tanulmánytervet készített, amelyet jelenleg a partnerekkel véleményeztetnek. Az észrevételeket július 15-ig lehet megtenni. A dokumentum szerint a Szarvasi út mentén található, beépítetlen és használaton kívüli területen, ahol korábbi földmunkák nyomai is láthatók, egy 9750 négyzetméter alapterületű 10,5 méter építmény magasságú tárolócsarnok épülne. A csarnok környezetében térbetonburkolatot alakítanának ki a logisztikai folyamatok kiszolgálására, a Szarvasi út felőli oldalon pedig felsítást terveznek. A városi honlapon közzétett információk alapján azonban nem arról a területről van szó, ahol korábban évekig kint volt a tábla, miszerint Mömax épült. A mostani fejlesztés a Szarvasi úttól délre, Jamina felüli oldalon valósulna meg, míg a Mömax korábbi helyszíne a Szarvasi úttól északra található. A tervezett ingatlan a Szarvasi útról és a vasút sorról is megközelíthető. A tanulmányterv kitér arra is, hogy a környéken több üzlet és logisztikai telephely működik, így a gazdasági zónaként jelölt területen a tárolócsarnok építése nem járna hátrányos városképi vagy település rendezési következményekkel. Néhány éve jelent meg a hír, hogy Mömax áruház épülhet a Szarvasi úti felüljárónál, akkor Opauszki Zoltán jaminai önkormányzati képviselő arról írt, hogy az áruház 7300 négyzetméteres lenne, ebből 4780 négyzetméter eladó térrel és további 244 parkolóval közel 10000 négyzetméternyi zöld felület tartozna hozzá. A mostani fejlesztés azonban ettől eltérő területet